0: reggel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: megyek el.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert, meghosszabbították a légimentők véradó akcióját, marad az indián nyár, Demeter Dia vagyok. Újabb razzia indul az utakon. A rendőrség jövő héten a vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi egy európai akció keretében. Emellett minden olyan tevékenységet is figyelnek majd, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. A fokozott ellenőrzés célja a balesetek számának csökkentése. Fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert hazai és uniós forrásból. Mások mellett korszerű okmány és új nyomatolvasók, mobil határellenőrzési eszközök, munkaállomások, automatizált határátléptető rendszerek és önkiszolgáló kioszkok beszerzése és telepítése zajlik, csaknem 5,4 milliárd forintból. A fejlesztések a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakasz határátkelőhelyeit, valamint a ferihegyi, a debreceni és a sármelléki repülőteret érintik. A megvalósításra 2 év áll rendelkezésre. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. Eddig mintegy 600-an csatlakoztak a kezdeményezéshez. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától.
4: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vérár rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjuk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a szám most sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk, 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a célt el tudjuk érni, tehát az ország bármely véradó helyszínén tud vért adni a légimentőkért.
3: Továbbra sem enyhül az asszály, közölte a Hungaromet. A száraz idő nehezíti az őszi mezőgazdasági munkákat. A kukorica és a napraforgó döntő része már a magtárakban van. A repce fejlődéséhez és az őszi kalászosok talaj előkészítéséhez viszont csak néhol a Dunántúlon és északkeleten elég nedves a talaj felső rétege. A száraz idő egyelőre kitart, a hűvös éjszakákat enyhe nappalok követik. Változásra a jövő hét második felében van esély. Folytatódik a kellemes őszi idő, szintén zavartalan napsütésre számíthatunk, csak néhol lehet kevés fátyol felhő az égen, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad, 22-27 fok közé melegszik a levegő. Holnap is derült napos száraz idő várható, mérsékelt szélben 23-26 fok körüli csúcsokkal, a reggel azonban friss lesz, mínusz 1 és plusz 10 fok között alakulnak a minimumok. Hétfőn a napsütést már többször zavarják megnövekvő felhők, és a szél is több helyen lesz élénk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: magad legyek.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. október 3-a, reggel 6 óra van. Ez a Pécsbúk, a 101.7 Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pécsbúk.
1: Nemzetközi mentési gyakorlatot tartanak ma Pécs főterén. Bővítik a Szentlőrinci távhőrendszert. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Ismét megrendezték a pécsi sürgősségi napokat. A Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi kara pénteken és szombaton fogadta a szakembereket. A rendezvény célja a sürgősségi ellátás aktuális kérdéseinek megvitatása, valamint a hazai és nemzetközi szakmai tapasztalatok, jó gyakorlatok megosztása. A konferencia leglátványosabb eleme egy nemzetközi mentési gyakorlat, amelyet ma délelőtt 3:45-kor tartanak a pécsi Széchenyi téren, ahová az érdeklődőket is várják. Jövő héten ismét lesznek adóhatósági ellenőrzések Baranyában. A NAV munkatársai kedden Pécsett a Rákóczi úti, csütörtökön pedig a Komlón található vendéglátóhelyeket ellenőrzik. Folytatódik a megye egész területén a szezonális zöldséget és gyümölcsöt értékesítők vizsgálata is. A revizorok most is ellenőrzik a számla és nyugtaadást, illetve az alkalmazottak bejelentését. Október 10-én rendezik a szervdonációs és transzplantációs világnapot, amikor az egészségtudatosság, az önrendelkezés és a társadalmi felelősségvállalás szemszögéből hívják fel a figyelmet a szervadományozás jelentőségére. Országszerte sportrendezvények, megemlékezések és közösségi élmények várják az érdeklődőket ebből az alkalomból. A szervezők azt írják, a 4 orvosi egyetemmel rendelkező város transzplantációs központjaiban tavaly összesen több mint 400 szervátültetést végeztek. Idén januárban pedig a Pécsi Tudományegyetemen végezték el az ország első keresztdonációs veseátültetését. Szórványosan emelkedhet a koronavírusos megbetegedések száma. Miután múlt héten országos szinten enyhén nőtt a vírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. A laboratóriumi vizsgálatok szerint több más város mellett Pécsett is kimutatható mennyiségben volt jelen az örökítő anyag. A koncentráció jellemzően az alacsony vagy a mérsékelt tartományban mozgott. Szeptember utolsó napjaiban rendezték Szolnokon az idei országos vízi közműszerelő versenyt, ahol a Pécsi Tettye Forrásház ZRT vízőrzők szerelőbrigádja is ott volt a mezőnyben. A szakemberek a kétnapos verseny során terepen valós munkakörülményekhez hasonló helyzetben bizonyíthatták tudásukat, többek között tűzcsaptelepítésben, vízmérő beépítésben vagy munkagödör igazításban. A 27 csapatos mezőnyben a Pécsi kollektíva a 4. helyen végzett. Fejlesztik a Szentlőrinci távhőrendszert. A városban közel 450 millió forintos támogatással valósulhat meg a beruházás, amelynek köszönhetően újabb városi intézmények kapcsolódnak majd a rendszerhez. A geotermikus energiára épülő távhőszolgáltatás fejlesztése során csaknem 1850 méter új, korszerű távhővezeték épül, ami a rendszer későbbi bővítését is lehetővé teszi. A mostani beruházás során 4 intézmény, a Szentlőrinci Egymi, az Újhelyi Imre Középiskola, a Szentlőrinci Általános Iskola, valamint a Szociális Szolgáltató Központ csatlakozik a rendszerhez. A Mohácsért Közalapítvány idén is meghirdette pályázatát. A 3,51%-os átlag feletti tanulmányi eredménnyel rendelkező, hátrányos helyzetű, mohácsi lakcímmel rendelkező középiskolások számára. A pályázathoz szükséges adatlapot a polgármesteri hivatal portáján lehet igényelni, vagy letölthető Mohács hivatalos honlapjáról is. A támogatás iránti kérelmek beadási határideje október 29-e. Újabb elektromos autótöltővel bővült Mohács. A csatatéri emlékkápolnánál már működik a berendezés, mely egyszerre 2 járművet tud tölteni, és a nap 24 órájában bármikor használható. A töltő a kápolna környezetének átfogó megújításához tartozik, írja a Mohácsi Önkormányzat. Az elmúlt hónapokban a felújított emlékhely mellett új parkolók létesültek, megújult a közvilágítás, és a területen térfigyelő kamerarendszer is működik. Október első napján ülést tartott a komlói képviselőtestület. A tagok módosították a lakáscélú hiteltörlesztési támogatás szabályait. Áttekintették a korábbi uniós beruházások ellenőrzési rendszerét, és döntöttek a 2027-28-as villamosenergia beszerzéshez szükséges fedezetről is. A városi képviselők emellett aktualizálták a Mecsek-Dráva önkormányzati társulás megállapodását, részben személyi változások, részben egyes települések kiválása miatt. Szászvár is csatlakozott az idei Burza Hungarika ösztöndíj kiíráshoz. A nagyközség önkormányzata a közösségi oldalán közölte, hogy a felsőoktatásban tanuló vagy odakészülő végzős középiskolások számára írja ki a pályázatot, amelyre november 5-éig lehet jelentkezni. Azok, akik élni kívánnak a lehetőséggel, az emet.gov.hu oldalon regisztrálhatnak, majd a kitöltött regisztrációs lapot a szükséges mellékletekkel együtt a Szászvári Közös Önkormányzati Hivatalban adhatják le. Az Állatok Világnapja alkalmából a kutyákat és gazdáikat várják október 4-én vasárnap reggel 9 és délelőtt 11 óra között Pécsett a Málomi futókörre a Szaturnusz utcába. A szervező PSN ZRT azt írja, a feladat annyi, hogy a gazdák és kedvenceik legalább egy kört teljesítsenek a futókörön, akár futva, akár sétálva. A résztvevők emléklapot kapnak. A rendezvény vendége lesz az Élethíd Segítőkutya Alapítvány és a Pécsi Morpheus Állatmentő Alapítvány is. A férfi kosárlabda NB1B első fordulója után a MAFC legyőzésével a tabella élén áll a PVSK Panthers. A második fordulóban első alkalommal játszik hazai közönség előtt a pécsi csapat. Az ellenfél pedig az a Zalaegerszeg lesz, amely az előző szezonban még az élvonalban szerepelt, jelenleg pedig a második helyen áll a bajnokságban. A találkozó délután 6 órakor kezdődik a pécsi Lauber Dezső sportcsarnokban, ahová a szurkolókat is várják. Bajnoki mérkőzést játszik szombaton a PMFC. A labdarúgó MB3-ban ismét a Stadion utcai pályán meccsel a pécsi csapat, ezúttal házigazdaként. Az ellenfél a budafoki MTE együttese lesz. A meccs délután 1 órakor kezdődik. A PTE Peac is pályára lép szombaton. A csapat idegenben a Majos vendégeként küzd majd a pontokért, szintén szombaton délután 1 órától. Ez volt a Pécsbook, a 101.7 Best FM-em.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM, a

0: Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, október 3-a van szombat, és hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem például Sheryl Crow a Fight for This Love-val, a kezdés pedig Gadzsóé, a Bessama Múcsóval. Kívánok mindenkinek jó ébredést, rádiózzunk együtt egészen délig.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Jack Redditch-el ébredhettünk, ez volt a No Matter. Október 3-a van szombat, a névnaposok a Helgák, a születésnaposok között pedig Zlatán Ibrahimovicsot és Gwen Stefanit köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon egyesítették újra 1990-ben Németországot, és 1955-ben pedig az EBC televíziós csatornán ezen a napon indult el a Mickey Mouse Club című legendás gyermekműsor. A legjobb zenékkel pedig jövök, és természetesen a reggel témáit is el fogom majd hamarosan árulni, csak tartok egy rövid szünetet, és utána folytatom az ébredést és a napindítást majd Michael Bublé-val. Ez lesz az I Believe to You majd a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Pécsett és Komlón folytatódnak az adóhatósági ellenőrzések. Napközben ismét derűs időre készülhetünk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Jövő héten ismét lesznek adóhatósági ellenőrzések Baranyában. A NAV munkatársai kedden Pécsett a Rákóczi úti, csütörtökön pedig a Komlón található vendéglátóhelyeket ellenőrzik. Folytatódik a megye egész területén a szezonális zöldséget és gyümölcsöt értékesítők vizsgálata is. A revizorok most is ellenőrzik a számla és nyugtaadást, illetve az alkalmazottak bejelentését. Fejlesztik a Szentlőrinci távhőrendszert. A városban közel 450 millió forintos támogatással valósulhat meg a beruházás, amelynek köszönhetően újabb városi intézmények kapcsolódnak majd a rendszerhez. A geotermikus energiára épülő távhőszolgáltatás fejlesztése során csaknem 1850 méter új, korszerű távhővezeték épül, ami a rendszer későbbi bővítését is lehetővé teszi. A mostani beruházás során 4 intézmény, a Szentlőrinci Egymi, az Újhelyi Imre Középiskola, a Szentlőrinci Általános Iskola, valamint a Szociális Szolgáltató Központ csatlakozik a rendszerhez. A férfi kosárlabda NB1B első fordulója után a MAFC legyőzésével a tabella élén áll a PVSK Panthers. A második fordulóban első alkalommal játszik hazai közönség előtt a pécsi csapat. Az ellenfél pedig az a Zalaegerszeg lesz, amely az előző szezonban még az élvonalban szerepelt, jelenleg pedig a második helyen áll a bajnokságban. A találkozó délután 6 órakor kezdődik a pécsi Lauber Dezső sportcsarnokban, ahová a szurkolókat is várják.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Hétfőtől helyreállítási munkákat végez a Biokom Pécsett, a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munkavégzés során a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárják. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen a hónap végéig útszűkület lassítja a forgalmat. A 66-os úton Pécs belterületén, Mánfa irányában egy víznyelő karbantartása miatt sávlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a napos száraz idő. Gomoly felhők megjelenhetnek az égen, csapadék azonban nem várható. Általában mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet csúcsértéke 24 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék a Simply Reddel, ébredhettünk, ez volt a Something Got Me Started, és ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után Lékai Kis Ramónával látogatunk el a Párizsi Divat hétre, és bizony-bizony Lékai Kis Ramóna azt a megtiszteltetést kapta, hogy világsztárok között léphetett ki a kifutóra, úgyhogy jönnek majd a részletek. 8 óra után Victoria Beckham-mel fogunk foglalkozni, és a férjával, Cruzzal, akivel együtt ér vissza a stúdióba, és úgy néz ki, hogy fog majd énekelni, úgyhogy erről is jönnek a részletek, aztán 9 óra után a sportrovatba a Manchester City-vel foglalkozunk. Csapatot 114 vádpontban találták bűnösnek pénzügyi eljárásba, úgyhogy ez keményen érinti majd a City-nek a házatáját, és természetesen zenélek is, mint ahogy eddig is jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz még például velem Mau Chau, a Bongo Bongo, na meg most Usher és Pitbull közöse. Ez a DJ Got Us Fall in Love.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 7 óra után pedig jön a nap első témája, foglalkozunk Lékai Kis Ramónával, és a párizsi divat hétre látogatunk el, ugyanis világsztárok között léphetett a kifutóra, hozok minden részletet, és természetesen a legjobb zenéket is. Itt lesz velem óra elsőjeként a Deep Swing az In The Musical-kal, ezzel indulunk majd a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Október 10-én ünnepeljük a szervdonációs világnapot. Jobbára napos időre készülhetünk ma is. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Október 10-én rendezik a szervdonációs és transzplantációs világnapot, amikor az egészségtudatosság, az önrendelkezés és a társadalmi felelősségvállalás szemszögéből hívják fel a figyelmet a szervadományozás jelentőségére. Országszerte sportrendezvények, megemlékezések és közösségi élmények várják az érdeklődőket ebből az alkalomból. A szervezők azt írják, a 4 orvosi egyetemmel rendelkező város transzplantációs központjaiban tavaly összesen több mint 400 szervátültetést végeztek. Idén januárban pedig a Pécsi Tudományegyetemen végezték el az ország első keresztdonációs veseátültetését. A Mohácsért Közalapítvány idén is meghirdette pályázatát. A 3,51%-os átlag feletti tanulmányi eredménnyel rendelkező, hátrányos helyzetű, Mohácsi lakcímmel rendelkező középiskolások számára. A pályázathoz szükséges adatlapot a polgármesteri hivatal portáján lehet igényelni, vagy letölthető Mohács hivatalos honlapjáról is. A támogatás iránti kérelmek beadási határideje október 29-e. Bajnoki mérkőzést játszik szombaton a PMFC. A labdarúgó MB3-ban ismét a Stadion utcai pályán meccsel a pécsi csapat, ezúttal házigazdaként. Az ellenfél a budafoki MTE együttese lesz. A meccs délután 1 órakor kezdődik. A PTE Peac is pályára lép szombaton. A csapat idegenben a Majos vendégeként küzd majd a pontokért, szintén szombaton délután 1 órától.
0: A Best FM navigáció támogatója a Beto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Hétfőtől helyreállítási munkákat végez a Biocom Pécsett, a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munkavégzés során a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárják. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen a hónap végéig útszűkület lassítja a forgalmat. A 66-os úton Pécs belterületén, Mánfa irányában egy víznyelő karbantartása miatt sávlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a napos száraz idő. Gomoly felhők megjelenhetnek az égen, csapadék azonban nem várható. Általában mérsékelt marad a légmozgás, a hőmérséklet csúcsértéke 24 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Lékai Kis Ramón a világsztárok között léphetett a kifutóra a Párizsi Divat héten. Jön minden információ erről. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Egyébként október 3-a van szombat, elmúlt 7 óra. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Kezdünk, jön a Deep Swing és az In The Music.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék a Párizsi Divat hetet nyitó Eiffel torony előtt megrendezett divat bemutatón egy márka nagyköveteként Lékai Kisramóna is végigvonult a kifutón. A műsorvezető olyan világhírű hírességekkel osztozott a színpadon, mint Jane Fonda, valamint Celine Dion, aki zárta az egész műsort. Ramóna logisztikailag is megterhelő napokon van túl. Múlt héten volt Párizsban egy ruhapróbán, vasárnap visszautazott egy tévéfelvételre, majd hétfőn hajnalba azonnal repült is vissza a francia fővárosba. Az idén 9. alkalommal megrendezett esemény a nők önbizalmát, szabadságát, összetartozását ünnepelte, miközben az elfogadás és az egymás iránti támogatás fontosságára hívta fel a figyelmet. Gratulálunk Ramónának, és nagyon reméljük, hogy lesz még rá alkalma, hogy a párizsi kifutón szerepeljen. Ez egy tök nagy dolog szerintem, úgyhogy nagyon büszkék lehetünk rá, és természetesen a legjobb zenékkel megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem az All for One, az I Swear-rel, a folytatás viszont George Michael-é szól. A Fave Let's Go to the City most itt a Besten.
1: Like no other. Flawless, absolutely flawless.

0: mesét. Best FM a legjobb zenék, ez volt a Kelemen Kamádban és a Nem Tudom. Folytatjuk hamarosan az ébredést és a napindítást méghozzá egy olyan együttessel, aki éppen egy hatalmas nagy turnén van, az It's Iconic elnevezést viseli egyébként, és ott van velük az M-Vouge és a TLC csapata is, nem másról van szó, mint a Salt and Pepper, Irak után pedig hozom tőlük a Suppot majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Nemzetközi mentési gyakorlatot tartanak ma Pécs főterén. Napközben egy-két felhő megjelenhet az égen. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Ismét megrendezték a pécsi sürgősségi napokat. A Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi kara pénteken és szombaton fogadta a szakembereket. A rendezvény célja a sürgősségi ellátás aktuális kérdéseinek megvitatása, valamint a hazai és nemzetközi szakmai tapasztalatok, jó gyakorlatok megosztása. A konferencia leglátványosabb eleme egy nemzetközi mentési gyakorlat, amelyet ma délelőtt 3:45-kor tartanak a pécsi Széchenyi téren, ahová az érdeklődőket is várják. Október 16-án rendezik az idei Irány a PTE Kultúrfesztet. A felsőoktatási intézmény nyílt napjának a Zsolnai negyed ad otthont. Több mint 60 kitelepülő, a PTE valamennyi kara, egyetemi szervezetek és az intézmény partnerei is képviseltetik magukat a programon, ahol a látogatók felvételi tájékoztató előadásokat hallhatnak. Lesz tanácsadás a tovább tanulással kapcsolatban, workshopok és interaktív programok is. A rendezvény regisztrációval látogatható, melyet a Kultúrfest oldalán tehet meg minden érdeklődő. Az Állatok Világnapja alkalmából a kutyákat és gazdáikat várják október 4-én vasárnap reggel 9 és délelőtt 11 óra között Pécsetta Málomi futókörre a Szaturnusz utcába. A szervező PSN ZRT azt írja, a feladat annyi, hogy a gazdák és kedvenceik legalább egy kört teljesítsenek a futókörön, akár futva, akár sétálva. A résztvevők emléklapot kapnak. A rendezvény vendége lesz az Élethíd Segítőkutya Alapítvány és a Pécsi Morpheus Állatmentő Alapítvány is. Hétfőtől helyreállítási munkákat végez a Biokom Pécsett, a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munkavégzés során a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárják. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen a hónap végéig útszűkület lassítja a forgalmat. A 66-os úton Pécs belterületén, Mánfa irányában egy víznyelő karbantartása miatt sávlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a napos száraz idő. Gomoly felhők megjelenhetnek az égen, csapadék azonban nem várható. Általában mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet csúcsértéke 24 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Limp Bizkit és a Behind the Blue Eyes. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Október 3-a van szombat, a névnaposok a Helgák, a születésnaposok között pedig Zlatán Ibrahimovicot és Gwen Stefanit köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Németország újraegyesítése volt a mai napon 1990-ben. 2 óra témánk pedig még hátra van a mai nap reggeléből. 8 óra után Victoria Beckham-mel fogunk foglalkozni, aki most fiával, Cruzzal bevonul stúdióba, úgyhogy úgy néz ki, hogy újra mikrofont fog ragadni, és énekel, jönnek erről a részletek hamarosan. 9 óra után pedig a sportrovatban a Manchester City házatájékára látogatunk el, ugyanis most pénzügyi eljárásban találták bűnösnek őket, méghozzá 114-szer, úgyhogy az elég kemény, jönnek a részletek, na meg természetesen a legjobb zenék. Montel Jordannel megyünk tovább, szól a This Is How We Do It most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán pedig Victoria Beckham jön fiával, akivel stúdióba vonul, úgyhogy újra mikrofon előtt jönnek a részletek, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Depeche Mode és az It's No Good például majd 8 óra után.
2: Don't say you want me.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Október 10-én ünnepeljük a szervdonációs világnapot. Jobbára napos időre készülhetünk ma is. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Október 10-én rendezik a szervdonációs és transzplantációs világnapot, amikor az egészségtudatosság, az önrendelkezés és a társadalmi felelősségvállalás szemszögéből hívják fel a figyelmet a szervadományozás jelentőségére. Országszerte sportrendezvények, megemlékezések és közösségi élmények várják az érdeklődőket ebből az alkalomból. A szervezők azt írják, a 4 orvosi egyetemmel rendelkező város transzplantációs központjaiban tavaly összesen több mint 400 szervátültetést végeztek. Idén januárban pedig a Pécsi Tudományegyetemen végezték el az ország első keresztdonációs vese átültetését. Szászvár is csatlakozott az idei Burza Hungarika ösztöndíjkiíráshoz. A nagyközség önkormányzata a közösségi oldalán közölte, hogy a felsőoktatásban tanuló vagy odakészülő végzős középiskolások számára írja ki a pályázatot, amelyre november 5-éig lehet jelentkezni. Azok, akik élni kívánnak a lehetőséggel, az emet.gov.hu oldalon regisztrálhatnak, majd a kitöltött regisztrációs lapot a szükséges mellékletekkel együtt a Szászvári Közös Önkormányzati Hivatalban adhatják le. Elindult az Év Turista Háza 2026 közönség szavazása, amelyen október 12-éig 10 szálláshelyre lehet voksolni. Az idei döntősök között van mások mellett a Keletmecsekben Püspökszent László közelében található Pusztabánya kulcsosház, illetve a Dunadráva Nemzeti Park területén lévő vízvári vendégház is. A voksolás az Aktív Kalandor hivatalos oldalán érhető el.
0: A Best FM navigáció támogatója a Beto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Hétfőtől helyreállítási munkákat végez a Biocom Pécsett, a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munkavégzés során a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárják. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen a hónap végéig útszűkület lassítja a forgalmat. A 66-os úton Pécs belterületén, Mánfa irányában egy víznyelő karbantartása miatt sávlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a napos száraz idő, gomoly felhők megjelenhetnek az égen, csapadék azonban nem várható. Általában mérsékelt marad a légmozgás, a hőmérséklet csúcsértéke 24 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, jön Victoria Beckham, aki fiával, Cruise-zal tér vissza a stúdióba, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé, így október 3-án szombaton a kezdés a Destiny's Child-é a Survivor-rel. Kívánok mindenkinek szép reggelt!
0: Best FM, a

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye mi

Best FM a legjobb zenék, Victoria Beckham egy friss Instagram bejegyzés tanulsága szerint ismét mikrofon mögé állt. A középső fia Cruz osztott meg egy fotót a stúdióból, ami azonnal elindította a találgatásokat a legendás Posh Spice zenei visszatéréséről. Cruz egyébként azt írta ki az Instagramjára, hogy igen, visszahoztuk Spost a stúdióba. Az egykori Spice Girls feltehetően fia egyik új dalához rögzített vokálokat, bár ezt hivatalosan még egyikük sem erősítette meg. Cruz a The Bakers nevű formáció tagjaként építi karrierjét, a banda októberben a The Raytons vendégeként indul turnéra, a koncert sorozat október 9-én rajtol majd Dublinban, és több brit nagyvárost érintésével október 30-án Manchesterben zárul majd. Kíváncsian várom, hogy mi fog ebből kisülni, mert az is lehet, hogy nem a The Bakershoz van köze ennek, hanem jön egy közös daluk még hozzá Victoriának és Cruznak, úgyhogy kíváncsian várjuk ezt. A legjobb zenékkel pedig nem váratok tovább senkit, ugyanis az ébredés és a napindítás mellé szólni fog majd hamarosan a Depeche Mode és az It's No Good, a közvetlen folytatás pedig Lady Gagáé, jön az Always Remember Us This Way most ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt az Artev New és a Csak azért is szerelem. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan folytatom majd az ébredést és a napindítást. Jön majd az I Love Your Smile a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Pécsett és Komlón folytatódnak az adóhatósági ellenőrzések. Napközben ismét derűs időre készülhetünk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Jövő héten ismét lesznek adóhatósági ellenőrzések Baranyában. A NAV munkatársai kedden Pécsett a Rákóczi úti, csütörtökön pedig a Komlón található vendéglátóhelyeket ellenőrzik. Folytatódik a megye egész területén a szezonális zöldséget és gyümölcsöt értékesítők vizsgálata is. A revizorok most is ellenőrzik a számla és nyugtaadást, illetve az alkalmazottak bejelentését. Fejlesztik a Szentlőrincét távhőrendszert. A városban közel 450 millió forintos támogatással valósulhat meg a beruházás, amelynek köszönhetően újabb városi intézmények kapcsolódnak majd a rendszerhez. A geotermikus energiára épülő távhőszolgáltatás fejlesztése során csaknem 1850 méter új, korszerű távhővezeték épül, ami a rendszer későbbi bővítését is lehetővé teszi. A mostani beruházás során 4 intézmény, a Szentlőrinci Egymi, az Újhelyi Imre Középiskola, a Szentlőrinci Általános Iskola, valamint a Szociális Szolgáltató Központ csatlakozik a rendszerhez. A férfi kosárlabda NB1B első fordulója után a MAFC legyőzésével a tabella élén áll a PVSK Panthers. A második fordulóban első alkalommal játszik hazai közönség előtt a pécsi csapat. Az ellenfél pedig az a Zalaegerszeg lesz, amely az előző szezonban még az élvonalban szerepelt, jelenleg pedig a második helyen áll a bajnokságban. A találkozó délután 6 órakor kezdődik a pécsi Lauber Dezső sportcsarnokban, ahová a szurkolókat is várják.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Hétfőtől helyreállítási munkákat végez a Biocom Pécsett, a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munkavégzés során a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárják. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen a hónap végéig útszűkület lassítja a forgalmat. A 66-os úton Pécs belterületén Mánfa irányában egy víznyelő karbantartása miatt sávlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a napos száraz idő. Gomoly felhők megjelenhetnek az égen, csapadék azonban nem várható. Általában mérsékelt marad a légmozgás, a hőmérséklet csúcsértéke 24 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: do.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Eminemmel ébredhettünk együtt, ez volt a The Real Slim Shady. Szép reggelt kívánok mindenkinek, október 3-a szombat van. A névnaposok, a Helgák, a születésnaposok között Zlatán Ibrahimovicot és Gwen Stefanit köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan a sportrovaté lesz majd a szó 9 óra után, de addig is még bekészítettem a legjobb zenéket. Itt lesz velem Anastasia a One Day in Your Life-val, a folytatás pedig Victoria Beckham csapatájáé. Ha már az óra elején szó volt arról, hogy újra a stúdióban van, hallgassuk meg, hogy régen milyen zenéket is hozott tető alá a Spice Girls csapatával. Jön a Show You Will Be There, most ide a Bestre!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Best FM a legjobb zenék, jönnek a friss hírek, információk, aztán a sportvilágába fogunk ellátogatni egy perc erejéig, és beszélgetünk a Manchester Cityről. A csapatot 114 vádpontban találták bűnösnek pénzügyi eljárásba, úgyhogy ez elég érdekes, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem. Itt lesz velem Martin Solveig és a Rocking Music majd 9 óra után.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Október 10-én ünnepeljük a szervdonációs világnapot. Jobbára napos időre készülhetünk ma is. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Október 10-én rendezik a szervdonációs és transzplantációs világnapot, amikor az egészségtudatosság, az önrendelkezés és a társadalmi felelősségvállalás szemszögéből hívják fel a figyelmet a szervadományozás jelentőségére. Országszerte sportrendezvények, megemlékezések és közösségi élmények várják az érdeklődőket ebből az alkalomból. A szervezők azt írják, a 4 orvosi egyetemmel rendelkező város transzplantációs központjaiban tavaly összesen több mint 400 szervát ültetést végeztek. Idén januárban pedig a Pécsi Tudományegyetemen végezték el az ország első keresztdonációs vese átültetését. A Mohácsért közalapítvány idén is meghirdette pályázatát. A 3,51%-os átlag feletti tanulmányi eredménnyel rendelkező, hátrányos helyzetű, mohácsi lakcímmel rendelkező középiskolások számára. A pályázathoz szükséges adatlapot a polgármesteri hivatal portáján lehet igényelni, vagy letölthető Mohács hivatalos honlapjáról is. A támogatás iránti kérelmek beadási határideje október 29-e. Bajnoki mérkőzést játszik szombaton a PMFC. A labdarúgó MB3-ban ismét a Stadion utcai pályán meccsel a pécsi csapat, ezúttal házigazdaként. Az ellenfél a budafoki MTE együttese lesz, a meccs délután 1 órakor kezdődik. A PTE Peac is pályára lép szombaton, a csapat idegenben a Majos vendégeként küzd majd a pontokért, szintén szombaton délután 1 órától.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Hétfőtől helyreállítási munkákat végez a Biocom Pécsett, a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munkavégzés során a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárják. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen a hónap végéig útszűkület lassítja a forgalmat. A 66-os úton Pécs belterületén, Mánfa irányában egy víznyelő karbantartása miatt sávlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a napos száraz idő. Gomoly felhők megjelenhetnek az égen, csapadék azonban nem várható. Általában mérsékelt marad a légmozgás, a hőmérséklet csúcsértéke 24 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És ilyenkor mindig terítéken a sport, és a mai napon a Manchester City csapatához látogatunk el. 114 vádpontban találták bűnösnek a csapatot pénzügyi eljárásban, úgyhogy megnézzük, hogy mi is volt ez a mutyi, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Kezdünk innával, ez a hat. Szép reggelt mindenkinek!
0: Best FM, a

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék, megszületett a döntés a Manchester City és a Premier League évek óta húzódó pénzügyi perében. A független bizottság 115 felhozott pontból 114-ben a klub ellen ítélt. A manchesteri együttes tagadja a vádakat, és várhatóan fellebbez a döntés ellen. A Premier League emelt vádat méghozzá 2009 és 2023-as szezonok közötti időszak pénzügyei miatt. A vádpontok hiányos és pontatlan pénzügyi adatszolgáltatásokra, játékosok és edzők rejtett javadalmazására, valamint a Liga és az UEFA pénzügyi fair play szabályainak megsértésére vonatkozóan. A Manchester City közleményében hangsúlyozta, hogy nem fogadja el a határozatot, és az eljárás még nem zárult le teljesen, és jogi lépéseket tesz fellebbez az ügyben. A büntetés mértékéről még nem született határozat, arról egy különálló eljárás keretében döntenek majd. Hogy ebből hogy fog kimászni a kék-fehér manchesteri együttes, fogalmam sincsen, de egy biztos, hogy benne vannak a slamasztikában, és előveszik-e azokat a játékosokat, valamint Pep Guardiolát, mert ugye ebben az időszakban bőven ő volt az edző a Manchester City-nél, azt nem lehet tudni, kíváncsian várom, hogy mi lesz ennek a vége. Egy biztos, hogy most megyünk tovább a legjobb zenékkel, magunk mögött hagyjuk a sportot, itt lesz velem a Rascal Flatts és a Life is a Highway, na meg most a Five, ez az Everybody Get Up!

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Rascal Flatts és a Life is a Highway. Szép napot kívánok mindenkinek, most már azért a reggelt magunk mögött hagyjuk, de ebből az órából van még bőven hátra. Itt lesz velem Britney Spears és Madonna közöse, a Me Against the Music, a folytatás pedig egy másik csajszié. Jön az a Jennifer Lopez, aki itt volt ebben az évben Magyarországon, és nem akár mivel fog minket most elkápolni.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk jönnek, átlépünk a délelőtt bedején, és a legjobb zenék maradunk egészen délig. Indul a Best hétvége, például olyan előadók társaságába tölthetjük a következő órát, mint Sean Paul, a Temperature-rel érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Nemzetközi mentési gyakorlatot tartanak ma Pécs főterén. Napközben egy-két felhő megjelenhet az égen. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Ismét megrendezték a pécsi sürgősségi napokat. A Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi kara pénteken és szombaton fogadta a szakembereket. A rendezvény célja a sürgősségi ellátás aktuális kérdéseinek megvitatása, valamint a hazai és nemzetközi szakmai tapasztalatok, jó gyakorlatok megosztása. A konferencia leglátványosabb eleme egy nemzetközi mentési gyakorlat, amelyet ma délelőtt 3:45-kor tartanak a pécsi Széchenyi téren, ahová az érdeklődőket is várják. Október 16-án rendezik az idei Irány a PTE Kultúrfesztet. A felsőoktatási intézmény nyílt napjának a Zsolnai negyed ad otthont. Több mint 60 kitelepülő, a PTE valamennyi kara, egyetemi szervezetek és az intézmény partnerei is képviseltetik magukat a programon, ahol a látogatók felvételi tájékoztató előadásokat hallhatnak. Lesz tanácsadás a tovább tanulással kapcsolatban, workshopok és interaktív programok is. A rendezvény regisztrációval látogatható, melyet a Kultúrfest oldalán tehet meg minden érdeklődő. Az Állatok Világnapja alkalmából a kutyákat és gazdáikat várják október 4-én vasárnap reggel 9 és délelőtt 11 óra között Pécsett a Málomi futókörre a Szaturnusz utcába. A szervező PSN ZRT azt írja, a feladat annyi, hogy a gazdák és kedvenceik legalább egy kört teljesítsenek a futókörön, akár futva, akár sétálva. A résztvevők emléklapot kapnak. A rendezvény vendége lesz az Élethíd Segítőkutya Alapítvány és a Pécsi Morpheus Állatmentő Alapítvány is. Hétfőtől helyreállítási munkákat végez a Biokom Pécsett, a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munkavégzés során a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárják. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen a hónap végéig útszűkület lassítja a forgalmat. A 66-os úton Pécs belterületén, Mánfa irányában egy víznyelő karbantartása miatt sávlezárás érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a napos száraz idő. Gomoly felhők megjelenhetnek az égen, csapadék azonban nem várható. Általában mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet csúcsértéke 24 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek! Elmúlt 10 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Október 3-a van szombat, és indul a Best hétvége. Na, hogy a legjobb zenékkel. Olyan előadók társaságában tölthetjük ezt az órát, mint például a TLC, de itt lesz az Ace of Base is, a kezdés pedig Vanessa Cartoné. A Thousand Mails-szel kívánok mindenkinek jó rádiózást!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Walmár és Manuel közöse az Éget a nap. Szép napot kívánok mindenkinek, október 3-a van szombat, a névnaposok, a Helgák, a születésnaposok között Zlatán Ibrahimovicsot és Gwen Stefanit köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, most az Ace of Base jön, és a Cruel Summer.

0: Best FM a legjobb zenék, a női hang énekelt Whitney Houston, ez volt az I'm Your Baby Tonight, és hogyha már szóba került a ma este, ne menjünk el amellett, hogy hogy lehet tölteni nálunk a ma estét, ugyanúgy night shift-tel, mint a hét többi napján, csak az R&B kedvencek pörögnek majd az első kettő órában mixben, úgyhogy White Boy mellé érkezik ennek specialistája, állandó szombati rezidensünk Slim Fit, utánuk pedig Big Falvi Tamás vár mindenkit évfélig, ez tehát a jövő zenéje, na meg Bob Slinkel Love Generation-je is, ugyanis tartunk egy rövid szünetet, és ezzel megyünk majd tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a mai utazásunk utolsó közös órája következik, amiben természetesen még én válogattam a legjobb zenéket. Itt lesz például velem az MVU-s csapata, a My Lovin-nal érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megszólalt a kormányfő az Arrés-Topról. Az életveszélyes manőver sem segít, ha dolgozik a Trafipax. Fontos változások jöhetnek az újraélesztésben. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Meg kell fontolni az Arrés-Top kivezetését, mert tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, jelentette ki országjárása kisvárdai állomásán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, az élelmiszerláncok a legalacsonyabb minőségű lengyel importot kínálják, mert nem hajlandóak viselni az intézkedés miatt keletkező veszteséget. A kormányfő megjegyezte, mivel az infláció már alacsonyabb 2%-nál, szóba kerülhet az Arrés-Top megszüntetése. Felesleges ügyeskedni, ha működő Trafipaxot látunk, erre hívják fel az autósok figyelmét közlekedésbiztonsági szakértők. Rengeteg tévhit pörög ezzel kapcsolatban a közösségi oldalakon. Ezek szerint például esőben vagy ködben nem működnek precízen a készülékek, illetve ha a fékbe taposunk, megzavarhatjuk a berendezéseket, megúszhatjuk a büntetést. Egyik állítás sem igaz, az utóbbi pedig kifejezetten balesetveszélyes is. A sérüléssel járó ütközések csak nem egy harmada gyorshajtás miatt következik be itthon. Több mint 400 hazai és külföldi szakember tekinti át a sürgősségi ellátás aktuális kérdéseit a 20. Nemzetközi Sürgősségi Napokon Pécsett. Nemzetközi mentőverseny is lesz a találkozón, mondta a konferencia főszervezője, Betlem József egyetemi tanár.
2: A sürgősségi ellátók számára hozza el a legújabb információkat, megújultak az újraélesztéssel kapcsolatos irányelvek, és az idei évtől kezdjük el implementálni azt, ami a laikusok számára is ebből nagyon-nagyon fontos.
1: Újabb tömegtüntetések lesznek a hétvégén Spanyolországban a lakhatási problémák miatt. Már 10 és 10 000 jelezték részvételüket a megmozdulásokon Madridban, Barcelonában, Malagában, Sevillában. Az emberek megelégelték azt, hogy elviselhetetlen mértékben drágultak az albérletek, saját lakáshoz jutni nincs reményük, ráadásul az ingatlanos cégek kényük kedvük szerint bánnak a bérlőkkel. Azután mozdult meg Spanyolország, hogy a héten kilakoltattak egy 87 éves asszonyt otthon, miután nem tudta kifizetni a háromszorosára emelt bérleti díjat Madridban. Sok napsütésre számíthatunk, országszerte kevés fátyol felhővel, helyenként gyenge széllel, eső sehol sem valószínű, 22-26 fok jelenti a csúcsot, késő este 4-12 fok lehet. Holnap ismét hűvös hajnalra ébredhetünk, a hidegre hajlamos helyeken fagyhat is, utána a maihoz hasonló idő következik, derűs órákkal, csapadék nélkül, a jövő héten is marad a kellemes ősz mindenütt, 20 fok felett alakulnak majd a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az utolsó közös órán következik a mai napot illetően. Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, október 3-a van szombat, és a legjobb zenéket bekészítettem. Nem fogunk unatkozni, legyen szó konyhában állásról, vagy munkáról, így hétvégén, az nem éppen a legjobb, vagy autóban ülésről, senkit nem hagyok nyugodni, méghozzá Sophie Alix Baxterral fogunk indulni.
0: Best FM,

Best FM a legjobb zenék, hogyha 1990-ben valakit megkérdeztek az utcán, hogy mi történt, október 3-án szerintem mindenki tudta, hogy Németországot újra egyesítették. És hogyha már Németország szóba jött, akkor az dobjuk is el, és menjünk egy országgal odébb. Franciázunk, jön a No Limits most ide a Bestre.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. George Michael és a Fast Love után kívánok mindenkinek szép napot. Október 3-a van szombat, a névnaposok a Helgák, a születésnaposok között Zlatán Ibrahimovicsot és Gwen Stefanit köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan Pitbull-lal fogom folytatni, csak tartok egy rövid szünetet, és érkezik az I Know You Want Me, de a Bestre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

Best FM a legjobb zenék, Lil Kim és Christina Aguilera közöse után nekem annyi időm van, hogy elköszönjek, ugyanis B-Német, DIA stúdió egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig érkezik a Night Shift csapata, mint ahogy mindig, és a mai napon az R&B kedvencek kerülnek terítékre, úgyhogy White Boy mellé érkezik ennek specialistája, Slim Fit, mint ahogy minden szombaton. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig, kívánok mindenkinek szép délutánt, jó rádiózást a Bestel, utoljára Juroj és Ádám közösít indítom, ez a csapból is én folyok. Viszlát!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Itt az újabb ázsiai kártevő, kötelező a védekezés. Egyetemi rendezvényen csaptak le a navosok, 10000-ével szállják meg a darvak a hortobágyok. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Átlagosan csaknem 26 perc alatt értek ki a mentők szeptemberben a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Több mint egy percet faragtak az augusztusi eredményhez képest, de még ez is jócskán elmarad a 15 perces céltól. A legjobb részidőt alig több mint 23 percet a Nyugat-Dunántúli régióban érték el. A leghosszabb kiérkezési időt átlagosan csaknem 28 percet Közép-Magyarországon rögzítették. Az adatokat havonta hozzák nyilvánosságra szeptembertől a stat.mentők.hu oldalon. Már idehaza is megjelent a pöttyös lámpahordó kabóca. Az Ázsiából származó kártevő főként a szőlőt és a gyümölcsfákat fenyegetheti, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
2: Szívogatásukkal gyengítik a növényeket, és táplálkozásuk során nagy mennyiségű mészharmatot ürítenek, amelyen másodlagos kórokozók, például a korompenész telepedhet meg. Nagy egyedsűrűség esetén csökkenhet a növények vitalitás és a termés mennyisége. A cél az, hogy a lehető legkorábbi szakaszban határozzuk meg az előfordulását a fajnak, illetve megakadályozzuk a károsító megtelepedését. Az állati károsítónak minősül az illetékes hatóságnak, már magát a gyanút is be kell jelenteni.
1: Feketén dolgozott az összes biztonsági őr egy egyetemi rendezvényen. A NAV ellenőrei az eseményen a biztosítást végző társaság 16 emberét vizsgálták. Kiderült, hogy egyik dolgozót sem jelentették be. A szabálytalanságok miatt a cég várhatóan mintegy 10 millió forint bírságra számíthat. Megkezdődött a darvak őszi vándorlása. A Hortobágyi Nemzeti Park adatai szerint múlt héten már több mint 50000 példány érkezett a Tisza-tó szomszédságában fekvő területre. A korábbi tapasztalatok alapján hamarosan már háromszor ennyien lehetnek. Az Európán átvonuló darvak 95%-a megfordul a Hortobágy pusztáin, írja a szoljon.hu. Fagyos reggelek, napsütéses délutánok, erre készülhetünk a folytatásban, mondom a részleteket. Sok napsütésre számíthatunk országszerte, kevés fátyol felhővel, helyenként gyenge széllel, eső sehol sem valószínű, 22-26 fok jelenti a csúcsot, késő este 4-12 fok lehet. Holnap ismét hűvös hajnalra ébredhetünk, a hidegre hajlamos helyeken fagyhat is, utána a maihoz hasonló idő következik, derűs órákkal, csapadék nélkül, a jövő héten is marad a kellemes ősz mindenütt, 20 fok felett alakulnak majd a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szuper hétvégét! Mindenkinek kezdődik is a Best délutáni szendél múlt néhány perccel. Október 3-a van, én Béré Meddia vagyok, és egész délután ma is adom a legjobb zenéket, úgyhogy érdemes maradni. Ebben az órában jön a New Level Empire, Dérhenivel, itt lesz a Salt and Pepper is, most pedig a Gadzsóval indítok. Szóval So Many Times!
0: Best FM, a

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Ez a fel a legjobb zenék. Most az országban 23 és 27 fok között értékeket mérhetünk. Holnap derült napos száraz idő, valószínű kevés fátyol felhővel. Most néztem az előrejelzéseket, a légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnapban azért igen hűvös lesz, úgyhogy kelleni fog a kabát. Mínusz 1 és plusz 12, délután pedig már 23 és 27 fok között alakul majd.

0: FM legjobb zenék, közlekedési infókat hoztam. Az M3-oson például Gödöllő térségében a leállósávot aszfaltozzák, a 32-es és a 37-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon mindkét sávot leszűkítették, és a sebességet is jelentősen korlátozták. A munkák ideje alatt a kisbagi pihenőhely sem használható, és átépítették a terelést Gyöngyös térségében az M3-ason a 65-ös és a 72-es kilométer között a külső és a leállósáv burkolatát cserélik, a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé a külső és a leállósáv járható. A munka a Gyöngyös nyugat csomópontot is érinti, így Vásárosnamény felé sem le, sem felhajtani nem lehet, Budapest felé a lehajtás nem lehetséges. Egyetlen csomóponti ág maradt használható, a főváros felé a felhajtó ág maradt szabad. És óvatosan közlekedjen mindenki az M5-ösön és Újhartyán közelében, például a 43-as és a 45-ös kilométer között a műszaki átjárókat takarítják, a munkaterület mellett csak egy sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A legtöbb délutáni slágereket hallgatjuk ma is, jönnek most a legfrissebb hírek itt az egy óra, aztán érkezik majd Király Viktor és Curtis közöse is. Mehet a tánc hamarosan a Best FM-en, de meghallgatjuk Csikén dalát, és jön a Love on the Run rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egy hetes extra razzia lesz az utakon. Mély szegénységben élő diákok támogatása indul a pályázat, megerősítette Marco Rossit az MLS elnöke. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Elkészült Magyarország innovációs és tudományos stratégiája rögzíti, hogy 3 év alatt 100 milliárdról 225 milliárd forintra emelik az alap- és innovációs kutatásra szánt állami támogatásokat, közölte a szakállamtitkár. Horváth Péter szerint a stratégia kulcseleme az oktatás, és a nyugati mintákat követve a nagy kihívásokra épül 3 kiemelt területtel: egészség, környezet és a technológia. Ezeket 2 további pillér egészíti ki: a társadalmi jólét és a biztonság. Még több mély szegénységben élő tehetséges gyermek kap támogatást a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat ösztöndíj pályázatán. A jelentkezési határidő október 18-a. A részleteket a Gyermekmentő honlapján találják, mondta a rádiónknak Edvi Péter, a szolgálat alapító elnöke.
2: Nem 100 ösztöndíjat, hanem 169 ösztöndíjat sikerült összegyűjtenünk. Ahhoz, hogy bekerüljön valaki a családban, az egy főre jutó kereset nem lehet több, mint 55 ezer forint. Az elmúlt 32 év tapasztalata alapján olyan borzasztó a túljelentkezés, hogy nem árt a kitűnő bizonyítvány.
1: A vezetés közben mobilozókra csapnak le a jövő héten az utakon. A rendőrök nem csak azokat figyelik, akik egyik kezükben a mobilt tartják, hanem azokat is kiszűrik, akik üzenetet írnak, képeket nézegetnek, netán filmet. Ezek mind-mind elvonják a figyelmet a vezetéstől. Egy összeurópai akcióhoz csatlakozik az Országos Rendőrfőkapitányság. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen az utakon. Megszenvedtünk a győzelemért, és meg is érdemeltük a sikert. Ezt nyilatkozta Marco Rossi szövetségi kapitány, miután csapata Kerkez Milos góljával 1-0-ra verte Georgiát a Puskás arénában. A tegnap este hozta meg a futballválogatott első gólját, egyben első győzelmét a Nemzetek Ligájában. Hétfőn következik az ukránok elleni visszavágó Nagyszombatban. Az olasz szakvezető arról is beszélt, hogy a meccs előtt meglátogatta őket Telkiben az MLS elnöke, és Csányi Sándor megerősítette bizalmát iránta. Pompás időnk lesz, íme a részletek. Sok napsütésre számíthatunk országszerte, kevés fátyol felhővel, helyenként gyenge széllel, eső sehol sem valószínű, 22-26 fok jelenti a csúcsot, késő este 4-12 fok lehet. Holnap ismét hűvös hajnalra ébredhetünk, a hidegre hajlamos helyeken fagyhat is, utána a maihoz hasonló idő következik, derűs órákkal, csapadék nélkül, a jövő héten is marad a kellemes ősz mindenütt, 20 fok felett alakulnak majd a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Október 3-a van, 1 óra múlt néhány perccel, vagyis folytatódik a szombati Best délután. Hello mindenkinek, én Béni Meddia vagyok, és ahogy ígértem, a Love on the Run-nal folytatjuk Csikén angol elektronikus zenei előadó dalával, amely 2003-ban jelent meg. Ezzel nosztalgiázunk, rádiózunk együtt.
0: Best FM,

Best FM a legjobb zenék. A banán kiválasztására valahogy a legtöbben nem fordítanak túl sok figyelmet, amilyen gondosan válogatjuk a bogyós gyümölcsöket, hibás szemeket keresve, tapintjuk a barackot és kopogtatjuk a dinnyét, annyira nem gondoljuk túl a banán vásárlását. A legtöbben csak fognak egy normálisnak kinéző fürtöt és teszik is a kosárba. Na most szakértők szerint a legfontosabb a gyümölcs héját nézni. Legyen egészséges, sárga színű, rugalmas, nem pépes vagy túl puha tapintású. A fakószín állítólag annak a jele, hogy a gyümölcsöt tartósan 13 fok alatt tárolták, amely hatására az ízből is veszített. Néhány barna folt azonban nem akadály, hanem a természetes érési folyamat eredménye. Ha azonnal el akarjuk fogyasztani a banánt, ilyen darabokat válasszunk, de mi a helyzet akkor, ha előre betárazunk egy hétre a gyümölcsből? A szakértők szerint nyugodtan válogassunk össze különböző fokban érett darabokat, ilyen esetekben tegyünk olyanokat is a kosárba, amelyek teteje még egy kicsit zöld, ezek otthon szépen meg fognak érni. Más-más célra jó a banán, ugye az érés különböző fokaiban, a kicsit még zöld, keményebb darabok tökéletesek főzéshez, a pont megfelelő állagúakat magában fogyasztjuk, a barnulásnak indult példányok pedig mehetnek sütibe. Ha nem fogyasztjuk el őket, tegyük feldarabolva a mélyhűtőbe és használjuk fel, akár smoothie készítésekor. Amit viszont mindig kerüljünk el, az a pépes, penészes gyümölcs, hogyha ilyeneket látunk a boltban, inkább vegyük azonnal másfelé az irányt. Én pedig addig is gondoskodom a legjobb zenékről itt a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. The script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

0: Best FM legjobb zenék útinfokkal megyünk tovább. Az M5-ösön például Lajos Mizse térségében a zajvédő falat javítják, ezért Röszke irányába a 60-as és a 61-es kilométer között napközben csak a belső sáv járható, és felújítják az útburkolatot az M5-ösön emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-es kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat. Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. Az M6-oson is érdemes figyelni, Budapest felé Paks térségében például a 115-ös kilométertől a 114-es kilométerig hézag és repedés javítást végeznek. A munkaterületnél a külső sávot le is zárták, és 60 km/h sebességkorlátozás mellett lehet közlekedni. A Pécsvárad-Vémén csomópont közelében pedig a 171-es és 172-es kilométer között aszfaltoznak. A főváros felé vezető oldalon a belső sávba terelik a járműveket. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó hírem van, a folytatásban is a 90-es és a 2000-es évek legjobb slágereit hallgatjuk, úgyhogy érdemes maradni, de előtte hírek itt a 2 óra, aztán jön majd a Follow the Flow is. A Porcsnemet indítom perceken belül, és itt lesz Akon is, úgyhogy ezzel folytatjuk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hiába ügyeskedünk, a trafipaxot nem verjük át. Holnap lesz az állatok világnapja. Összeomlott egy szórakozó hely Spanyolországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Felesleges ügyeskedni, ha működő trafipaxot látunk. Erre hívják fel az autósok figyelmét közlekedésbiztonsági szakértők. A közösségi oldalakon ugyanis rengeteg tévhit terjed arról, hogyan lehetne kijátszani a sebességmérőket. Sokan úgy gondolják például, hogy esőben vagy ködben pontatlanabbak a készülékek. Mások szerint egy hirtelen fékezéssel megzavarhatjuk a mérést és elkerülhetjük a büntetést. Egyik állítás sem igaz, a hirtelen fékezés pedig kifejezetten balesetveszélyes. A sérüléssel járó közúti balesetek csaknem egyharmada gyorshajtás miatt történik Magyarországon. Büntető fékezett, majd fegyvert rántott egy sofőr az M44-es autót Békés megyei szakaszán. A rendőrség szerint a budapesti férfi előzés közben kétszer is indokolatlanul erősen fékezett a másik jármű előtt. Amikor egymás mellé értek, szóváltás alakult ki közöttük, a férfi pedig gumilövedékes fegyvert fogott a másik autósra. A kocsiban eközben a felesége és a gyermeke is ott ült. A másik sofőr a következő pihenőnél értesítette a rendőrséget. Senki nem sérült meg. A férfi a gyanú szerint ittasan vezetett, ráadásul korábban a jogosítványát is elvették. Most őrizetbe vették. Holnap ünnepeljük az állatok világnapját. Október 4-én világszerte az állatok védelmére és a felelős állattartás fontosságára irányítják a figyelmet. Országszerte pedig számos programmal készülnek az állatbarátoknak. Serez Zoltán, az Orfausz Állatvédő Egyesület vezetője szerint egy állat befogadása hosszú évekre szóló döntés. Ezért fontos, hogy csak akkor vállaljunk kutyát vagy macskát, ha megfelelően tudunk gondoskodni róla.
2: Mindenkit arra buzdítunk, hogy az állat egész életére felelősségteljesen gondolkozzon, önálló életre képtelenek, a megóvások mindig az ember feladata. És ezért is fontos, hogy az ember, a gazda oda kell, hogy figyeljen az állatokra, hiszen nélküle nem lesz megfelelő a tartási mód.
1: Összeomlott egy szórakozóhelynek otthont adó épület Észak-Spanyolországban. A tűzoltók több mint 25 embert mentettek ki a romok alól, 11 sérültet kórházba vittek. Szemtanúk szerint előbb a padló szakadt be, majd a tető is leomlott. Az épületben mintegy 50-en tartózkodtak. A rendőrség vizsgálja a történteket, sajtóértesülések szerint szerkezeti hiba okozhatta az omlást. Holnap még maradhat a napsütési a főszerep, legfeljebb vékony fátyolfelhők szűrhetik időnként a fényt, csapadék nem valószínű, a szél is többnyire mérsékelt maradhat, csak északnyugaton élénkülhet meg. Délután 23 és 26 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint hétfőtől szerdáig továbbra is jobbára napos, száraz időre készülhetünk 20-26 fok közötti csúcsokkal. Úgy tűnik, csütörtökön aztán nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És egy Remi jelölt szenegáli amerikai R&B és hip-hop előadó, aki világszerte több mint 35 millió eladott albummal, ötszörös Grammy jelöléssel és számos slágerrel büszkélkedhető, pedig nem más, mint Akon. Hello mindenkinek, én Béni Mezdia vagyok, elhagytuk a 2 órát is, és indítom már is a Dangerous-t. Rádiózzunk együtt!
0: Best FM!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Vette fel a legjobb zenék. A kávé pozitív hatást gyakorol a bél mikrobiomra, akár van benne koffein, akár mentes. A kávé sokkal több, mint egy aromás ital, ami felébreszt, a bél-agy kapcsolaton keresztül befolyásolhatja a hangulatot, a stresszintet, a memóriát és a figyelmet. Ez derült most ki. A kávé emésztés serkentő hatásával ugye régóta tisztában vagyunk, ám egy kutatócsoport tudósai ezúttal azt vizsgálták, hogy milyen hatással van a kávé fogyasztása a bél mikrobiom és az agy közötti kétirányú kommunikációra. A kutatás során 31 kávéfogyasztót és 31 olyan embert vizsgáltak, aki nem iszik kávét. Tették mindezt pszichológiai tesztek, koffein és étkezési naplók, valamint széklet és vizelet minták segítségével, hogy feltérképezzék a mikrobiomban, illetve az észlelt hangulatban és stresszintben bekövetkező változásokat. A vizsgálat első két hetében a résztvevők tartózkodtak a kávéfogyasztástól, ez alatt rendszeresen pszichológiai felméréseken vettek részt, valamint vizet, illetve széklet mintát kellett leadniuk. A kávéfogyasztók esetében a megvonás jelentős változásokat eredményezett a bél mikrobiom szerkezetében a nem kávéfogyasztókhoz képest. A harmadik héten a rendszeres kávéfogyasztók ismét ihattak kávét, ám csak a csoport egyik fele kapott rendes kávét, a másik fele koffeinmentes változatot fogyasztott. Szóval nagyon kigondolt stratégiát követtek. A kutatók jelentős javulást a tanulási képességben és a memória terén csak azoknál tapasztaltak, akik koffeinmentes kávét fogyasztottak. Ez arra utal, hogy a kognitív előnyökért nem a koffein, hanem egyéb összetevők felelősek. Ugyanakkor a vizsgálat során azt is megállapították, hogy a szorongás csökkenése, valamint az éberség és a figyelem javulása kizárólag a koffein tartalmú kávé fogyasztásával mutatott összefüggést. A koffeint emellett a gyulladásos folyamatok kockázatának csökkenésével is kapcsolatba hozták. A kávé több puszta koffeinnél, azt mondják, összetett hatást gyakorol a szervezetre, kölcsönhatásba lép bélrendszeri mikrobáinkkal, anyagcserénkkel, sőt, még érzelmi jólétünkkel is. Eredményeik arra utalnak, hogy a kávé, legyen szó koffeines vagy koffeinmentes változatról, eltérő, ugyanakkor egymást kiegészítő módon fejtheti ki egészségre gyakorolt hatását, úgyhogy bátran fogyasszuk a kávét. Nekem általában napi egy bőven elegendő, de most annyit beszéltem róla, hogy én is elfogyasztok szerintem egyet, addig pedig szóljanak a legjobb zenék itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék útinfókkal folytatjuk. Az M43-as autópályán például mindkét oldalon lezertek az 5-ös kilométernél lévő szegedi pihenőhelyet munkavégzés miatt. Az M70-esen az M7-es irányába a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot zárták le, ott a forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad. Az M76-os autóúton garanciális munkákat végeznek, ezért Balaton-Szentgyörgy térségében a 4-es és a 8-es kilométer közötti szakaszt az M7-es autópálya irányába október elejéig lezárták. Terelőútként a 76-os főút lett kijelölve a Balaton-Szentgyörgy és a 71-es főúti körforgalom közötti szakaszon. Aztán az M1-esen több helyen is zajlanak a munkák, például szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A Budapest felé vezető oldalon a 22-es kilométernél lévő Sasfészektó pihenőhelyen átépítés miatt nem használhatók a szolgáltatások. Hegyeshalom felé a 48-es kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik, Budapest és Tatabánya között az autópálya szélesítésével kapcsolatos munkákat végzik, úgyhogy arra felé is lassan lehet haladni, több helyen is több kilométer hosszan várakoznak az autósok. A 34-es és a 35-ös kilométer között pedig Hegyeshalom felé szintén a külső és a leálló sáv járható. Kitartást mindenkinek az utakon!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, a Stereo MC-s kísért bennünket, ez volt a Connected, és mindjárt 3 óra van, vagyis jönnek a legfrissebb hírek. A következő óra pedig a Nickelback-kel indul, most pedig meghallgatjuk a Black Eyed Peas egyik régi nagy sikerét, szól a Pump It a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Ki mondta, hogy az indián nyárba nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Page Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Page Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
2: A Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínházában szombaton látható a páratlan páros. Mél izgatottan várja haza a Wimbledoni otthonába férjét, John Smith taxisofőrt, aki túl sokat késik. Az asszony ezért úgy dönt, felhívja a helyi rendőrséget, hát ha hitvesének baja esett. Nem messze tőle, úgy 4,5 percnyi autózásra, Barbara izgatottan várja haza Richmondi otthonába férjét, John Smith taxisofőrt, aki túl sokat késik. Az asszony úgy dönt, felhívja a helyi rendőrséget, hát a hitvesének baja esett. Főbb szerepekben Józsa Rihárd, Stubendek Katalin, Györfi Anna, Götz Attila, Besenci Árpád, Vidákovi Szláven és Lakló Taladár. Október 9-én és 10-én újra offroad Benement a Beremendi pályán. Egész napos családi és gyermekprogramok, quad teszteléssel, terepjárókkal, tűzoltó bemutatóval és retródiszkóval. A részvétel és a pályahasználat ingyenes. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Képernyőmentes élményhétvége gyerekeknek a Kisalsányi Pince soron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykújas íjászat is kipróbálható. Bővebb információ és jegyek www.harsanyliget.hu. Villányi Vörösbor Fesztivál október 2 és 4 között, ahol lesz kirakodóvásár és vidám park is. Pinteken este fellép Pápa Jóci, majd Majka, szombaton a Groove House, Rúzsa Magdi és Heinz Gábor Biga. Bővebb információ www.villany.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
3: Végül pedig egy kiállítás, ami egész szeptemberben, sőt majd még októberben is látogatható lesz. Ez az Újjáélet fény kortárs Zsolnai Eozinok címet viseli, és a Zsolnai negyed Sikorszky házában tekinthetjük meg, és azt mutatja be, hogy hogyan tudják a kortárs művészek megújítani a zsolnai kerámia hagyományát a 21. században.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Exkluzív interjút adott a Pécs Aktuálnak a Média Tanács új elnöke. Megszerezte első győzelmét a Nemzetek Ligájában a magyar válogatott. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Szeptemberben új elnököt választottak a Média Tanács élére. Polyák Gábor jogász kommunikációs szakember tölti be a posztot, aki siklósi születésű, Pécset szerzett diplomát és számos szállal kötődik Baranyához. Az újonnan megválasztott elnök a Pécs Aktuálnak és a Pécsi Köznek adott exkluzív interjút, melyben a magyarországi sajtószabadságról, az elmúlt időszak vidéki nyilvánosságáról, média és nyilvánosság politikájáról is beszélt, épp úgy, mint a jövő terveiről. A teljes beszélgetés már elérhető a Pécs Aktuál hírportálon. Lakossági fórumot tartanak októberben Komlón. A téma a Komló és Hosszúhetény közötti kerékpárút első ütemének tervismertetője és a városi mobilitás, vagyis Komló fenntartható városi mobilitási tervének bemutatása. A fórumra október 14-én délután 4 órától kerül sor a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében. Jövő héten ismét lesznek adóhatósági ellenőrzések Baranyában. A NAV munkatársai kedden Pécsett a Rákóczi úti, csütörtökön pedig a Komlón található vendéglátóhelyeket ellenőrzik. Folytatódik a megye egész területén a szezonális zöldséget és gyümölcsöt értékesítők vizsgálata is. A revizorok most is ellenőrzik a számla és nyugtaadást, illetve az alkalmazottak bejelentését. A Mohácsért közalapítvány idén is meghirdette pályázatát. A 3,51-os átlag feletti tanulmányi eredménnyel rendelkező, hátrányos helyzetű, mohácsi lakcímmel rendelkező középiskolások számára. A pályázathoz szükséges adatlapot a polgármesteri hivatal portáján lehet igényelni, vagy letölthető Mohács hivatalos honlapjáról is. A támogatás iránti kérelmek beadási határideje október 29-e. Megszerezte első győzelmét a Nemzetek Ligájában a magyar labdarúgó válogatott. Marco Rossi együttese pénteken a Puskás Arénában fogadta Georgia válogatottját, és Kerkez Milos 35. perci fejes góljával 1-0-ás győzelmet aratott. A magyar csapat 3 forduló után 1 győzelemmel, 1 döntetlennel és 1 vereséggel, 4 ponttal a csoport 3. helyén áll. A következő körben október 5-én hétfőn a szintén 4 pontos Ukrajnával találkozik Magyarország, a szlovákiai Nagyszombaton.
0: A 101 hét Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
4: Helyreállítási munkákat végez a Biokom Pécsett hétfőtől a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A kivitelezés során a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárják. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. Október végéig útszűkületre kell számítani a helyszínen. Egy víznyelő karbantartása zajlik a 66-os úton Pécs belterületén, Mánfa irányában. A munka miatt egy forgalmi sávot lezártak. A meteorológusok előrejelzései szerint a vénasszonyok nyara továbbra is kitart. Vasárnap is az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés. Helyenként megélénkülhet a déli szél, csapadék viszont sehol nem várható. Ismét csípős lesz a hajnal, 6 fokig süllyed majd a hőmérséklet, napközben legfeljebb 25 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Friss hírek, információk legközelebb pontosan 4 órakor. Kellemes szombat délutánt kívánok a mikrofonnál, H. Horváth László. Rövidesen kezdődik a Pécs Café Light. Készülök az izgalmas témákkal, mellé pedig válogatom a legjobb dalokat. Velünk lesz hamarosan Kenny Williams, előtt a zenél a Nickelback, ez már a Fotográf.
0: 101 hét Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Around the

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM.
1: A Mosoly Alapítvány idén novemberben ingyenes művészetterápiás csoportokat indít Pécsett 15 és 18 éves fiatalok számára. A hosszú távú, jövő júniusig tartó terápiás csoportokat az alapítvány szakemberei elsősorban szorongással, feszültséggel vagy hangulati nehézségekkel élő serdülőknek ajánlják. Erről beszélgetek már is Standovár Ágnes klinikai szakpszichológussal.
2: A Mosoly Alapítvány nyitott kórházi terápiás foglalkozásokat kínál, és a művészetterápiás csoportokon gyakorlatilag az történik, hogy a kórházi osztályon bent fekvő gyerekeknek kínálunk egy élményterápiás csoportot. Ezeken a csoportokon nagyon-nagyon sokféle művészetterápiás eszközzel segítjük a gyerekeknek a nonverbális megnyilvánulásait, az érzelem kifejezést, az érzelem szabályozást, belső feszültségektől való megszabadulást, szorongás oldást, legtöbbször ilyen célokat tűzünk ki, és nagyon sok eszközünk van erre, tehát dolgozunk zenével, mesével, történetekkel, történethallgatással, sokféle képzőművészetterápiás eszközzel.
1: Egészen pontosan, mik ezek az eszközök?
2: Az eszközöket a csoporton, a művészetterápiás eszközöket mindig ahhoz igazítjuk, hogy az éppen aktuális a gyerekek milyen állapotban vannak, milyen problémával küzdenek, milyen életkorúak, milyen technikára nyitottak. Szóval nagyon sokféle eszköz van szerencsére a tarsolyunkban, és akkor mindig tudjuk igazítani az aktualitásokhoz. Amikor a kórházi osztályokon bent fekszenek a gyerekek, akkor automatikusan megyünk az osztályra, ahhoz nem kell jelentkezni. Mi érkezünk adott időpontokban a különböző kórházi osztályokra, és akkor a kezelő személyzettel egyeztetve bizonyos gyerekeket, akik ilyen tevékenységbe bevonhatóak, azokat elvisszük a csoportokra, és akkor ők tudnak részt venni a csoporton, az nem igényel külön jelentkezést. November elején egy 5-18 éves kor közötti fiataloknak indítunk egy ingyenes művészetterápiás csoportot. Ez hosszú távú csoport, ami azt jelenti, hogy novembertől júniusig ugyanazokkal a gyerekekkel dolgozunk. Ez egy kis létszámú 6-8 fős csoport. És hát az életkori kategóriának megfelelően fiatalokat, kamaszokat, serdülőket várunk, és elsősorban ilyen stressz, feszültség oldása, a problémákkal való jobb megküzdés, a célkitűzése ennek a csoportnak. Elsősorban ilyen feszültséggel, szorongással, hangulati érintettséggel rendelkező vagy küzdő fiatalokat várunk.
1: Innen folytatjuk hamarosan a Pécs Café Light-ban. Like

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. A Mosoly Alapítvány idén novemberben ingyenes művészetterápiás csoportokat indít Pécsett 15 és 18 éves fiatalok számára. A hosszú távú, jövő júniusig tartó terápiás csoportokat az alapítvány szakemberei elsősorban szorongással, feszültséggel vagy hangulati nehézségekkel élő serdülőknek ajánlják. Erről beszélgetek a folytatásban is Standovár Ágnes klinikai szakpszichológussal. Mi az a pont, amikor már tényleg érdemes segítséget kérni?
1: Igen, ez amúgy is egy ilyen nehéz időszak, és ennek a csoportnak azért az a különlegessége, hogy mi nem betegség kategóriákban gondolkodunk, hanem pont azért, mert azt gondoljuk, hogy ez egy ilyen nehezített időszak, ez a serdülőkor. Gyakorlatilag mindenki küzd ezekkel a nehézségekkel valamilyen szinten, szóval nem patológiás kategóriában gondolkodunk, nem kell pszichiátriai diagnózis ahhoz,

0: hogy közösségben történik. Nem egyéni beavatkozásokról van szó, hanem egy közösségről. A jelentkezés folyamata az úgy zajlik, hogy a Mosoly Alapítvány weboldalán egy űrlapot ki kell tölteni. Október 9-ig van a jelentkezési határidő. Mi a jelentkezések alapján október elején egy személyes találkozásra hívjuk a szülőket és a fiatalokat. Ez egy ilyen egyéni beszélgetés, ez az első alkalom, ez még nem csoportban zajlik. Ez ahhoz szükséges, hogy tájékoztatni tudjuk a szülőket is, és a fiatalokat is, hogy mi fog történni ezen a csoporton, ők is tudjanak kérdéseket feltenni, picit mi is megismerkedjünk a fiatalokkal, ők is szerezzenek egy első benyomást rólunk, és gyakorlatilag ezután történik egy ilyen kölcsönös döntéshozatal, hogy közösen döntünk arról, hogy akkor ez a fiatal például beintegrálható-e a csoportba, tud-e dolgozni, szeretne dolgozni velünk. Szóval, hogy ez egy ilyen kölcsönös választás, kölcsönös döntés, és akkor a november elején induló csoportindulás után felszoktunk ajánlani még egy vagy két alkalmat, ami után dönthet a fiatal arról, hogy becsatlakozik-e és elköteleződik ezen az egész éven átívelő munkába, vagy pedig nem. Szóval, hogyha valaki gondolkodik, vagy bizonytalan, azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes jelentkezni, megnézni, eljönni, és aztán közösen dönteni arról, hogy ezt az utat, vagy ezt a segítséget szeretnék-e elfogadni, ezt a támogatási lehetőséget.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Innen folytatjuk hamarosan Madonna és Justin Timberlake párosával. Tőlük szól a 4 Minutes, előtte érkezek a hírek délután 4-kor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Megkezdődött a rókák őszi immunizálása. Rótpol akció kezdődik hétfőn Baranyában is. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Elkezdődött a rókák őszi veszettség elleni immunizálása. A Nébih jelzései szerint Baranyában Mohács, Kölked és Homorút térségében lakott területen kívül szórják ki a vakcinát tartalmazó csalétket. A kisrepülők október 3-a és 8-a között szállnak fel. Azért, hogy az immunizálószert minél nagyobb arányban vegyék fel a rókák, a három település térségében ebzárlat és legeltetési tilalom lépett érvénybe, ami október 23-áig tart. Pótlólagosan mintegy 6700 gyermek kap még iskola kezdési támogatást. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter tájékoztatása szerint az érintettek ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből, melyben az arra jogosultak 50 000 forintot kaptak a tanévkezdés megkönnyítésére. Az összeget most 15 napon belül kiutalják számukra. A támogatás második részlete november végéig érkezik a jogosultakhoz, 50 000 forint értékű utalvány formájában. Járdaépítés kezdődött a héten a Szentlőrinci temetőben, adta hírül a város közösségi oldala. A beruházás az önkormányzat önerős fejlesztése, ami teljes egészében saját forrás felhasználásával valósul meg. A kivitelezésben pedig az önkormányzat munkatársai is részt vesznek. A bejegyzésben hozzátették, a sírkert területén nemrég fásítás is történt, és a felújítási program a tervek szerint a jövőben is folytatódik, hogy a temető tovább fejlődjön. Rótpól akciót tart a rendőrség jövő héten. Október 5-e és 11-e között elsősorban a vezetés közbeni mobiltelefon használatot figyelik majd, de egyéb szabálytalanságok esetén is intézkedésre számíthatnak a közlekedők. A Figyelj az útra nevet viselő akció célja az, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát, és javítsák az általános közlekedés biztonságot. Megvan az NK Universitas Pécs női csapatának első győzelme az idei NB1-ben. A kosárlabda bajnokság pénteki játéknapján a csapat a Vasast fogadta a Lauber Dezső sportcsarnokban. A meccs meggyőző hazai győzelemmel ért véget, az NK a 94-47-re győzte le ellenfelét. A következő fordulóban, október 7-én szerdán lép pályára az együttes, ekkor az NK a Pécs a Cegléd vendége lesz.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
2: Helyreállítási munkákat végez a Biokom Pécset hétfőtől, a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A kivitelezés során a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárják. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. Október végéig útszűkületre kell számítani a helyszínen. Egy víznyelő karbantartása zajlik a 66-os úton Pécs belterületén, Mánfa irányában. A munka miatt egy forgalmi sávot lezártak. A meteorológusok előrejelzései szerint a vénasszonyok nyara továbbra is kitart. Vasárnap is az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés. Helyenként megélénkülhet a déli szél, csapadék viszont sehol nem várható. Ismét csípős lesz a hajnal, 6 fokig süllyed majd a hőmérséklet, napközben legfeljebb 25 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A friss híreket, információkat követően már is folytatódik a Kvés Café Light, a mikrofonnál a főszerkesztő H. Horváth László. Nem csak témákat tartogatok, hanem dalokat is. Rövidesen jön majd George Michael, valamint az Outside, előtte itt a páros Madonna Justin Timberlake-kel. Szól a 4 Minutes a Best FM-en.
0: 101.7 Best FM.

0: a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Következő vendégem Halász Kinga, a Zsök kommunikációs munkatársa, jönnek az októberi pécsi programok.
1: Első körben egyből egy olyat szeretnék ajánlani, ami októberben minden hétvégén, szombaton is és vasárnap is elérhető. Ez a Középkori Expedíció az időkapszulák nyomában címet viseli, és ez egy időkapszula kereső játék. Tök jó családoknak is, barátoknak is, és most azért még nagyon szép idő van így októberben. A Középkori Egyetem, a Püspökvár, az északi várfal sétány meg különösen szép arcát tudja ilyenkor mutatni, úgyhogy ezeknek az egzugos parkjaiban zajlik ez az időkapszula kereső játék, amit tényleg már gyerekeknek és felnőtteknek is szívből tudok ajánlani. Aztán szintén minden hétvégén, szombatonként föld alatti Pécs séta vár mindenkit a város alatt, hiszen a séta első részében a Cella Szeptihúrát fedezzük fel, az 1600 éves ókeresztény sírkamrák titokzatos világát. A séta második részében pedig a Litkepezsgőház pincéjének titkus labirintusát járhatjuk be. Október 3-án csempehajtogatás foglalkozás lesz a Zsolnai negyedben. Ezúttal egyedi képeslapokat készíthetünk, saját magunk által hajtogatva. Október 3-án művészetpedagógiai foglalkozás lesz felnőtteknek a Zsolnai aranykora kiállításon. Ennek célja az önismeret, a feltöltődés és a mentális egészség ápolása művészetpedagógiai módszerekkel. Október 4-én Kerekkeltő játszóházba várjuk a 4 és 8 év közötti gyerekeket, ahol népi játékokkal, mesemondással és kézműves foglalkozással készülünk a Zsolnai negyedben. Október 4-én kerámiai emélyfestés is lesz a Zsolnai kulturális negyedben, amikor megfesthetjük és hazavihetjük a saját kis kerámia alkotásunkat. Október 7-én Verebes István érkezik a Művészetek és Irodalom házába. A Púpos tevehímlő című kötetének a bemutatója lesz ez, és egy beszélgetéssel lesz egybekötve, ahol a Pesti Kabaré aranykora, az abszurd humor és a sűrített történetmesélés találkozik. Október 8-án a Metronom Jazz Clubban a Sárik Péter trió és Koszika fog zenélni a Zsolnai negyed E78-ban. Róluk azt érdemes tudni, hogy az improvizáció, a népdalok bája és a jazz energiája egyaránt felszabadul.
0: Innen folytatjuk hamarosan.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Folytatjuk a beszélgetést Halász Kingával, a Zsök kommunikációs munkatársával. Témánk az októberi programok.
1: Október 9-én és 10-én Legó kaland lesz a Cella Szepti Hóra látogató központban. Ezen a két napon összesen 80 ezer Legó kocka segítségével fogunk építeni a közönség bevonásával, tehát lehet jelentkezni is, és az 1600 éves Péter Pál sírkamra ikonikus falfestményét fogjuk ebből a sok ezer Legó kockából kirakni a Cella Szepti Hórában. Október 10-én Mázbazárt mesék címmel múzeumpedagógiai foglalkozás lesz a Solnay-negyedben. Ez elsősorban a 4 és 8 év közötti korosztálynak szól, aminek során játékos formában ismerhetik meg a gyerekek a Solnay örökséget. Október 10-én füzetborító készítő műhely lesz a csempehajtogatás foglalkozásunk keretében, ahol Solnay mintájú füzetborítókat lehet készíteni. Október 10-én Solnay és Pécs címmel séta indul a belvárostól a Solnay negyedig, és ennek során megismerhetjük a Solnay családhoz kötődő helyszíneket, épületeket és izgalmas történeteket. Október 10-én Szűcs Krisztián érkezik a Solnay negyed E78-ba. Ő ugye a Heaven Street 7-ből lehet sokak számára ismert, úgyhogy ezen az alkalmon is lesznek Heaven Street 7 slágerek, de emellett a legújabb szólódalok és versmegzenésítések is elhangzanak, valamint az Utazás a kegyetlenbe című könyv novellái is meg fognak majd elevenedni ezen az estén. Október 11-én mandala készítő workshop lesz a Solnay negyedben, amit egy profi képzőművész, művészetterapeuta vezet, és mindenki elkészítheti a saját kis kerámia korongját.
0: Innen folytatjuk holnap a Pécs Café Lágyban.
2: Holnap

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Eddig tartott a Pécs Café Light, most meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat délután 4 órakor. Aztán folytatódik a hétvégi zenei maraton Jacketta dalával American Dream.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Exkluzív interjút adott a Pécs Aktuálnak a média tanács új elnöke. Megszerezte első győzelmét a Nemzetek Ligájában a magyar válogatott. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Szeptemberben új elnököt választottak a média tanács élére. Polyák Gábor jogász kommunikációs szakember tölti be a posztot, aki siklósi születésű, Pécsett szerzett diplomát és számos szállal kötődik Baranyához. Az újonnan megválasztott elnök a Pécs Aktuálnak és a Pécsi Köznek adott exkluzív interjút, melyben a magyarországi sajtószabadságról, az elmúlt időszak vidéki nyilvánosságáról, média és nyilvánosság politikájáról is beszélt, épp úgy, mint a jövő terveiről. A teljes beszélgetés már elérhető a Pécs Aktuál hírportálon. Lakossági fórumot tartanak októberben Komlón. A téma a Komló és Hosszúhetény közötti kerékpárút első ütemének tervismertetője, és a városi mobilitás, vagyis Komló fenntartható városi mobilitási tervének bemutatása. A fórumra október 14-én délután 4 órától kerül sor a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében. Jövő héten ismét lesznek adóhatósági ellenőrzések Baranyában. A NAV munkatársai kedden Pécsett a Rákóczi úti, csütörtökön pedig a Komlón található vendéglátóhelyeket ellenőrzik. Folytatódik a megye egész területén a szezonális zöldséget és gyümölcsöt értékesítők vizsgálata is. A revizorok most is ellenőrzik a számla és nyugtaadást, illetve az alkalmazottak bejelentését. A Mohácsért közalapítvány idén is meghirdette pályázatát. A 3,51%-os átlag feletti tanulmányi eredménnyel rendelkező, hátrányos helyzetű, mohácsi lakcímmel rendelkező középiskolások számára. A pályázathoz szükséges adatlapot a polgármesteri hivatal portáján lehet igényelni, vagy letölthető Mohács hivatalos honlapjáról is. A támogatás iránti kérelmek beadási határideje október 29-e. Megszerezte első győzelmét a Nemzetek Ligájában a magyar labdarúgó válogatott. Marco Rossi együttese pénteken a Puskás Arénában fogadta Georgia válogatottját, és Kerkez Milos 35. perci fejes góljával 1-0-ás győzelmet aratott. A magyar csapat 3 forduló után 1 győzelemmel, 1 döntetlennel és 1 vereséggel, 4 ponttal a csoport 3. helyén áll. A következő körben október 5-én hétfőn a szintén 4 pontos Ukrajnával találkozik Magyarország, a szlovákiai Nagyszombaton.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: Helyreállítási munkákat végez a Biokom Pécsett hétfőtől a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A kivitelezés során a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárják. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. Október végéig útszűkületre kell számítani a helyszínen. Egy víznyelő karbantartása zajlik a 66-os úton Pécs belterületén, Mánfa irányában. A munka miatt egy forgalmi sávot lezártak. A meteorológusok előrejelzései szerint a vénasszonyok nyara továbbra is kitart. Vasárnap is az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés. Helyenként megélénkülhet a déli szél, csapadék viszont sehol nem várható. Ismét csípős lesz a hajnal, 6 fokig süllyed majd a hőmérséklet, napközben legfeljebb 25 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Friss hírek, információk legközelebb 6-kor a Best FM-en. További kellemes délutánt és jó rádiózást. Zajlik bőségesen a villányi Vörösbor Fesztivál, hogy ma este kik lépnek a színpadra, nem is olyan sokára kiderül, addig viszont hallgatjuk a dalokat megállás, megszakítás mentesen. Jacketta-val kezdünk, American Dream.
0: 101.7 Best FM.

0: nem, nem kopik.
1: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM.
2: Zajlik a Villányi Vörösbor Fesztivál, este 7 órakor fellép a Groove House, aztán Heinz Gábor Biga fog belecsapni a húrokba 20:45-től, majd érkezik a nap sztár vendége Rúzsa Magdi, ő 9:30-kor kezd. És hogy milyen lesz hozzá az időjárás? Hamarosan kiderül, hozom a részleteket, addig pedig a dalokat. Itt lesz Britney Spears, Ákos, illetve a Backstreet Boys.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hit Best FM.
1: Érdemes lesz ma este vastagabban öltözniük azoknak, akik mondjuk például villanyba készülnek a Vörösbor Fesztiválra, ugyanis éjszaka összességében csak 4-5 fokot mérhetünk, holnap viszont visszatér a 24-25 fok, aztán a hétfő egy kicsit felhősebb lesz, ugyanakkor csapadékmentes, kedden és szerdán kitart még az indián nyár 24-25, akár 26 fokkal, csütörtökön jön a változás, ott éjszaka 12-13, napközben 21-22 fok lesz, feltámad a szél és számíthatunk nagyjából 4-6 mm esőre is, pénteken pedig már csak 12-13 fokot méretünk. Az időjárás híre után folytatódik a zenei maraton, méghozzá Suga Birtalával, ám előtte itt van Tóth Gabi és az Éjjel-Nappal Budapest.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Csökkent a magánszállás helyek nyári forgalma. Új szőlőkártevő jelent meg itthon. Mérgező fémek színezik el Alaszka folyóit. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nőtt a szállodák vendégforgalma nyáron, miközben a magán és egyéb szálláshelyeken jelentős visszaesést mértek. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége szerint június és augusztus között a szállodákban 3%-kal több, csak nem 8 millió vendégéjszakát töltöttek el. A többi szálláshely forgalma ugyanakkor 9-10%-kal csökkent. A szállodák bevételi mutatói a növekvő vendégszám ellenére romlottak, az átlagos szobár több mint 3000 forinttal lett alacsonyabb. A szövetség ezt részben a forint erősödésével magyarázza. Elkészült Magyarország innovációs és tudományos stratégiája. Ez rögzíti, hogy 3 év alatt 100 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik az alap- és innovációs kutatásra szánt állami támogatást, közölte Horváth Péter államtitkár. Hozzátette, a stratégia kulcseleme az oktatás, és a nyugati mintákat követve a nagy kihívásokra épül 3 kiemelt területtel, egészség, környezet és a technológia. Ezeket 2 további pillér egészíti ki, a társadalmi jólét és a biztonság. Megjelent Magyarországon a pöttyös lámpahordó kabóca. Az Ázsiából származó kártevő elsősorban a szőlőültetvényeket veszélyezteti, de számos gyümölcs és erdészeti fán is megtelepedhet. A rovar terjedése komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet, mondta el rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
2: A nimfák, a lárvák és a kifejlett rovarok szívogatásukkal gyengítik a növényeket, és táplálkozásuk során nagy mennyiségű mészharmatot ürítenek, amelyen a másodlagos kórokozók, például a korompenész telepedhet meg. Nagy egyedsűrűség esetén csökkenhet a növények vitalitás és a termés mennyisége. A cél az, hogy a lehető legkorábbi szakasz határozzuk meg az előfordulását a fajnak, illetve megakadályozzuk a károsító megtelepedését.
1: Mérgező fémek színezik el Alaszka folyóit. A globális felmelegedés miatt olvadni kezdett az örökké fagyott talaj. A beszivárgó víz korábban elzárt ásványokat old fel, majd vasat, alumíniumot, cinket és kadmiumot mos a folyókba. A Szemön folyóban a fémek koncentrációja a szokásos érték csak nem 70-szeresére emelkedett. A savas szennyeződés a növényeket és a vízi élővilágot is veszélyeztetheti. Holnap továbbra sem mozdul az időjárás, sok napsütésre, száraz időre és legfeljebb kevés magas szintű felhőre számíthatunk. A légmozgás jobbára gyenge vagy mérsékelt maradhat, délután pedig 23-26 fokot mérhetünk. Úgy tűnik, a jövő hét első fele is csendesen telhet, hétfőtől szerdáig főként napos, csapadékmentes idő ígérkezhet. Jelen állás szerint csütörtökön már változhat a kép, nyugat felől megvastagodhat a felhőzet, és egyre több helyen nőhet meg az eső, zápor, helyenként ez zivatar esélye.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Pörögnek a fekete lemezek, amelyeken a legkitűnőbb fekete zenék szólnak 120 percen keresztül. 6-től 7-ig én White Boy 7-től Slim Fit a lemezjátszók mögött, hip-hop és R&B mostantól 2 órán át itt a Besten. Én túl a Night Shift.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

Hetente egyes stílusból amúgy sem túl sok, úgyhogy így meg aztán pláne megvan az esély arra, hogy tényleg olyan klasszikusok maradnak ki, amelyek valamiért a mi figyelmünket is elkerülték az elmúlt 20-30 évben. Hogyha van ilyen ötletetek, akkor ezt nyugodtan küldjetek el nekünk 06-55-55-155 SMS és Viber üzenet formájában is jöhetnek ide a dalcímek, de küldetek nekünk e-mailt is, hogyha esetleg több dalt szeretnétek nekünk tippként elküldeni az info@bestfmbudapest.hu-ra. Amúgy pedig, hogyha még nem tettétek volna meg, akkor mindenféleképpen lájkoljátok a saját oldalunkat, a Best FM Nightshiftet Facebookon is és Instán is, és persze ott van a Best FM Rádió Magyarország szintén Facebookon és Instán, hogyha a rádió

0: kül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Öttel emelkedett megint az a mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon, mixcloud.com/DJ White Boy. Ezt tessék keresni.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: És akkor cserélünk, persze nem stílust, maradunk továbbra is a hip-hop és az R&B mesdjéjén, csak helyet. Slim Fit jön ide, a lemezjátszók mögé, meg megyek át a túloldalra, és aztán, hogyha Slim Fit is letudta a rá első 60 perces etapot, utána szombat lévén 8-tól már Big Favi Tomi, Biki lesz a mai Night Shift házigazdája itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: A Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínházában szombaton látható a páratlan páros. Mary izgatottan várja haza a Wimbledoni otthonába férjét, John Smith taxisofőrt, aki túl sokat késik. Az asszony ezért úgy dönt, felhívja a helyi rendőrséget, hát ha hitvesének baja esett. Nem messze tőle, úgy 4,5 percnyi autózásra, Barbara izgatottan várja haza Richmondi otthonába férjét, John Smith taxisofőrt, aki túl sokat késik. Az asszony úgy dönt, felhívja a helyi rendőrséget, hát ha hitvesének baja esett. Főbb szerepekben Józsa Rihárd, Stubendek Katalin, Györfi Anna, Götz Attila, Besenci Árpád, Vidákovi Szláven és Lakló Taladár. Október 9-én és 10-én újra offroad Benement a Benementi pályán. Egész napos családi és gyermekprogramok, kvadteszteléssel, terepjárókkal, tűzoltó bemutatóval és retródiszkóval. A részvétel és a pályahasználat ingyenes. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Képernyőmentes élményhétvége gyerekeknek a Kisalsányi Pince soron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykujjas íjászat is kipróbálható. Bővebb információ és jegyek www.harsanyliget.hu. Villányi Vörösbor Fesztivál október 2 és 4 között, ahol lesz kirakodóvásár és vidám park is. Pinteken este fellép Pápa Jóci, majd Majka, szombaton a Groove House, Rúzsa Magdi és Heinz Gábor Biga. Bővebb információ www.villany.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
2: Végül pedig egy kiállítás, ami egész szeptemberben, sőt majd még októberben is látogatható lesz. Ez az Újjáélet fény kortársa Zsolnai Eozinok címet viseli, és a Zsolnai negyed Sikorszky házában tekinthetjük meg, és azt mutatja be, hogy hogyan tudják a kortárs művészek megújítani a zsolnai kerámia hagyományát a 21. században.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék.
3: Mobilozó autósokat ellenőriznek a jövő héten, tovább bővül a textil gyűjtőhálózat, áradásokkal fenyeget az El Niño Kaliforniában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A vezetés közben mobilozókra csapnak le a jövő héten az utakon. A rendőrök nem csak azokat figyelik, akik egyik kezükben a mobil tartják, hanem azokat is kiszűrik, akik üzenetet írnak, képeket, netán filmet néznek. Ezek mind-mind elvonják a figyelmet a vezetéstől. Egy összeurópai akcióhoz csatlakozik az Országos Rendőrfőkapitányság. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen az utakon. Tovább bővíti országos textil gyűjtőhálózatát a MOHU. A vállalat ingyen ad gyűjtőkonténereket önkormányzatoknak, cégeknek, oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek és más közösségeknek. A tartályok rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik. Országszerte jelenleg 3500 ilyen konténer működik, a szolgáltatást pedig irodaházakban, gyárakban és iskolákban is elérhetővé tennék. A konténerek a MOHU honlapján igényelhetők. Még több nehéz sorsú tehetséges gyermek kaphat támogatást. Folytatódik a Nemzeti Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj programja, amely az összefogásnak köszönhetően idén már csaknem 170 mély szegénységben élő gyermek tanulmányait segítheti a korábbi 100 helyett. A részletekről Edvi Pétert, a szolgálat alapító elnökét kérdeztük.
4: nem 100 ösztöndíjat, hanem 169 ösztöndíjat sikerült összegyűjtenünk. Két nagyon komoly feltételt kell teljesíteni. Az egyik az, hogy a család nagyon szegény kell, hogy legyen. Ahhoz, hogy bekerüljön valaki a családban, az egy főre jutó kereset nem lehet több, mint 55 ezer forint. És ezen kívül a gyereknek jó, hogyha kitűnő bizonyítványa van, 4,5-tel is bekerülhet. Az elmúlt 32 év tapasztalata alapján olyan borzasztó a túljelentkezés, hogy nem árt a kitűnő bizonyítvány.
3: Kelvin hullámok emelhetik meg a tengerszintet Kalifornia partjainál. A több száz kilométeres óceáni jelenség az El Niño hatására nagy mennyiségű meleg vizet szán lét Amerika partjaihoz, és mintegy 15 cm-rel emelheti meg a tengerszintet. A legmagasabb vízállás a téli viharokkal és az erős dagállyal együtt növelheti az áradások és a partpusztulás veszélyeit. Kaliforniában szükségállapotot hirdettek, hogy felkészüljenek a rendkívül erősnek ígérkező El Niño hatásra. Holnap még maradhat a napsütési a főszerep, legfeljebb vékony fátyolfelhők szűrhetik időnként a fényt, csapadék nem valószínű, a szél is többnyire mérsékelt maradhat, csak északnyugaton élénkülhet meg. Délután 23 és 26 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint hétfőtől szerdáig továbbra is jobbára napos, száraz időre készülhetünk 20-26 fok közötti csúcsokkal. Úgy tűnik, csütörtökön aztán nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Marad a nyárias idő, már reggelente hideg lesz. Büntető fékezett, majd fegyvert rántott egy sofőr. Ősi cápa temetőt találtak a Szaharában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Átlagosan csak nem 26 perc alatt értek ki a mentők szeptemberben a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Több mint egy percet faragtak az augusztusi eredményekhez képest, de még ez is jócskán elmarad a 15 perces céltól. A legjobb részidőt addig több mint 23 percet a Nyugat-Dunántúli régióban érték el. A leghosszabb kiérkezési időt átlagosan csak nem 28 percet Közép-Magyarországon rögzítették. Az adatokat havonta hozzák nyilvánosságra szeptembertől a stat.mentők.hu oldalon. Büntető fékezett, majd fegyvert rántott egy sofőr az M44-es autóút Békés megyei szakaszán. A rendőrség szerint a budapesti férfi előzés közben kétszer is indokolatlanul erősen fékezett a másik jármű előtt. Amikor egymás mellé értek, szóváltás alakult ki közöttük, a férfi pedig gumilövedékes fegyvert fogott a másik autósra. A kocsiban eközben a felesége és a gyermeke is ott ült. A másik sofőr a következő pihenőnél értesítette a rendőrséget. Senki nem sérült meg. A férfi a gyanú szerint ittasan vezetett, ráadásul korábban a jogosítványát is elvették. Most őrizetbe vették. Holnap ünnepeljük az Állatok Világnapját. Október 4-én világszerte az állatok védelmére és a felelős állattartás fontosságára irányítják a figyelmet. Országszerte pedig számos programmal készülnek az állatbarátoknak. Serez Zoltán, az Orfaus Állatvédő Egyesület vezetője szerint egy állat befogadása hosszú évekre szóló döntés. Ezért fontos, hogy csak akkor vállaljunk kutyát vagy macskát, ha megfelelően tudunk gondoskodni róla.
2: Nagyon sok az olyan felelőtlen szaporulat, vagy felelőtlen örökbefogadás, felelőtlen vásárlás, ami a örömteli pillanat után a szürke hétköznapokban unott terhet jelent, és nincs megfelelő tartási helynek, nincs megfelelő anyagi fedezet, illetve nincs is megfelelő ismeret az állattartásához. Hát mindenkit arra buzdítunk, hogy az állat egész életére felelősségteljesen gondolkozzon.
1: Ősi cápa temetőt találtak a Szaharában. Az egyiptomi sivatagban előkerült fosszilis fogak alapján legalább 7 cápa faj élt egykor a területen, köztük a mai koboltcápák egyik ősi rokona. A késő kréta időszakban a mostani kopárvidék helyén még meleg trópusi tenger hullámzott. A leletek hosszabb idő alatt halmozódtak fel, vagyis nem egyetlen tömeges pusztulás emlékét őrzik. Holnap még maradhat a napsütési a főszerep, legfeljebb vékony fátyófelhők szűrhetik időnként a fényt, csapadék nem valószínű, a szél is többnyire mérsékelt maradhat, csak északnyugaton élénkülhet meg. Délután 23 és 26 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint hétfőtől szerdáig továbbra is jobbára napos, száraz időre készülhetünk 20-26 fok közötti csúcsokkal. Úgy tűnik, csütörtökön aztán nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Beszéltem a legjobb zenék, egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem nagyon jól telt a hétvég első napja, és remélem, hogy felkészültetek, hogy a legjobb zenékkel átsuhanjunk a vasárnapba. A French Affair kezd most, ez a My Heart Goes Boom.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik a német hip-hop csapat, amely az amerikai rap és R&B hangzást hozta Európába. Ennél a számnál pedig egy meglepően komoly témával érkeztek, az idő múlásával és azzal, hogy érdemes megbecsülni azt, amink van. És láss csodát, úgy is lehetett nagyon komoly dalokat csinálni, hogy nem arról szólt minden, hogy mekkora buli van és mekkora császárok vagyunk. Jön a C-Block és a Time is Ticking Away. Let's talk about time.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hogy mennyire volt sikeres a következő párosításunk? Hát csak annyira, hogy a szám 2002-ben a Billboard Hot 100-as első helyére került, és Ashanti karrierjének a beindításában is nagyon komoly szerepe volt. A producer Ivy Gotti volt a Murder Include kiadó alapítója, és a cím szerint Ja Rule mindig pontosan érkezik, ami mondjuk egy világsztártól nem annyira megszokott. De a dal maga nagyon jó, jön az Always On Time.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, két popstar, két lemez, viszont egyetlen egy dal. Ez nem más, mint Robbie Williams és Kylie Minogue közöse, a Kids, amit elméletileg a dalszövegírók és a producerek csak Kylie Minogue-nak gondoltak, viszont annyira jól működött a párosuk, hogy úgy voltak vele, hát hogy maradjon meg. És milyen jól tették? Na még egyszer, Kylie Minogue és Robbie Williams, jön a Kids!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Csökkent a magánszállás helyek nyári forgalma, új szőlők ártevő jelent meg itthon, mérgező fémek színezik el Alaszka folyóit. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nőtt a szállodák vendégforgalma nyáron, miközben a magán és egyéb szálláshelyeken jelentős visszaesést mértek. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége szerint június és augusztus között a szállodákban 3%-kal több, csak nem 8 millió vendégéjszakát töltöttek el. A többi szálláshely forgalma ugyanakkor 9-10%-kal csökkent. A szállodák bevételi mutatói a növekvő vendégszám ellenére romlottak, az átlagos szobár több mint 3000 forinttal lett alacsonyabb. A szövetség ezt részben a forint erősödésével magyarázza. Elkészült Magyarország innovációs és tudományos stratégiája. Ez rögzíti, hogy 3 év alatt 100 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik az alap- és innovációs kutatásra szánt állami támogatást, közölte Horváth Péter államtitkár. Hozzátette, a stratégia kulcseleme az oktatás, és a nyugati mintákat követve a nagy kihívásokra épül 3 kiemelt területtel, egészségi környezet és a technológia. Ezeket 2 további pillér egészíti ki, a társadalmi jólét és a biztonság. Megjelent Magyarországon a pöttyös lámpahordó kabóca. Az Ázsiából származó kártevő elsősorban a szőlőültetvényeket veszélyezteti, de számos gyümölcs és erdészeti fán is megtelepedhet. A rovar terjedése komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet, mondta el rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
2: A nimfák, a lárvák és a kifejlett rovarok szívogatásukkal gyengítik a növényeket, és táplálkozásuk során nagy mennyiségű mészharmatot ürítenek, amelyen a másodlagos kórokozók, például a korompenész telepedhet meg. Nagy egyedsűrűség esetén csökkenhet a növények vitalitás és a termés mennyisége. A cél az, hogy a lehető legkorábbi szakasz határozzuk meg az előfordulását a fajnak, illetve megakadályozzuk a károsító megtelepedését.
1: Mérgező fémek színezik el Alaszka folyóit. A globális felmelegedés miatt olvadni kezdett az örökké fagyott talaj. A beszivárgó víz korábban elzárt ásványokat old fel, majd vasat, alumíniumot, cinket és kadmiumot mos a folyókba. A Szemön folyóban a fémek koncentrációja a szokásos érték csak nem 70-szeresére emelkedett. A savas szennyeződés a növényeket és a vízi élővilágot is veszélyeztetheti. Holnap még maradhat a napsütési a főszerep, legfeljebb vékony fátyolfelhők szűrhetik időnként a fényt, csapadék nem valószínű, a szél is többnyire mérsékelt maradhat, csak északnyugaton élénkülhet meg. Délután 23 és 26 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint hétfőtől szerdáig továbbra is jobbára napos, száraz időre készülhetünk, 20-26 fok közötti csúcsokkal. Úgy tűnik, csütörtökön aztán nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét. Remélem mindenki jól van, remélem pihentek vadul, és remélem élvezitek, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzunk ettől a naptól. Ezt az órát most, hölgyeim és uraim, az Outcast kezdi. Jön a Hey Ya!
0: Ez a Night Shift a Best.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, az ember azt gondolná, hogy világsláger csak angolul, esetleg nagyon, de nagyon ritkán franciául lehet csinálni, de azt, hogy dualául, azt szerintem senki se gondolta volna. Na de hát ez a duala egy kameruni nyelv, amin Wes előadta nekünk anno az Alane című világslágert, és ezzel amúgy 10 évig vezette a francia slágerlistákat. Úgyhogy valamit tudott. Na, én megindítom.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az a dal, ami felhívja többek közt az én figyelmemet is arra, hogy nem ártana lemosni az autót, de hát ezekben az időkben szerintem mindenki kétszer is gondolja meg, hogy használjunk-e vizet, vagy nem. Egy viszont biztos, hogy mi most használjuk Christina Aguilera-t, hiszen jön a Car Wash.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dal ne tévesszen meg senkit se, annak ellenére, hogy egy pörgős szinte vidám hangzás társul hozzá. Valójában nagyon komoly és nagyon becsapós dalszövege van, és gondolatmenete van, hiszen Rob Thomas arra gondolt, és azt írta meg, hogy mi lenne akkor, hogyha megszűnne minden, véget érne minden. Visszanéznénk, meddig jutottunk. És még akkor egy kis plusz információ, hogy a dal Amerikában platina lemezes lett, és új lendületet adott a zenekarnak. Wow! Matchbox 20, how far we come? Most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalunk videóklipjénél tutira, hogy nagyon gyorsan végeztek a castinggal, hiszen Eagle Eye több különböző szereplőt is saját maga alakít bennem, úgyhogy tényleg nagyon, de nagyon gyorsan és hatékonyan castingolhattak. Jön a Save Tonight!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Mobilozó autósokat ellenőriznek a jövő héten, tovább bővül a textil gyűjtőhálózat, áradásokkal fenyeget az El Niño Kaliforniában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A vezetés közben mobilozókra csapnak le a jövő héten az utakon. A rendőrök nem csak azokat figyelik, akik egyik kezükben a mobil tartják, hanem azokat is kiszűrik, akik üzenetet írnak, képeket, netán filmet néznek. Ezek mind-mind elvonják a figyelmet a vezetéstől. Egy összeurópai akciós csatlakozik az országos rendőrfőkapitányság. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen az utakon. Tovább bővíti országos textil gyűjtőhálózatát a MOHU. A vállalat ingyen ad gyűjtőkonténereket önkormányzatoknak, cégeknek, oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek és más közösségeknek. A tartályok rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik. Országszerte jelenleg 3500 ilyen konténer működik, a szolgáltatást pedig irodaházakban, gyárakban és iskolákban is elérhetővé tennék. A konténerek a MOHU honlapján igényelhetők. Még több nehéz sorsú tehetséges gyermek kaphat támogatást. Folytatódik a Nemzeti Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj programja, amely az összefogásnak köszönhetően idén már csaknem 170 mély szegénységben élő gyermek tanulmányait segítheti a korábbi 100 helyett. A részletekről Edvi Pétert, a szolgálat alapító elnökét kérdeztük.
2: Nem 100 ösztöndíjat, hanem 169 ösztöndíjat sikerült összegyűjtenünk. Két nagyon komoly feltételt kell teljesíteni. Az egyik az, hogy a család nagyon szegény kell, hogy legyen. Ahhoz, hogy bekerüljön valaki a családban, az egy főre jutó kereset nem lehet több, mint 55 ezer forint. És ezen kívül a gyereknek jó, hogyha kitűnő bizonyítványa van, 4,5-tel is bekerülhet. Az elmúlt 32 év tapasztalata alapján olyan borzasztó a túljelentkezés, hogy nem árt a kitűnő bizonyítvány.
1: Kelvin hullámok emelhetik meg a tengerszintet Kalifornia partjainál. A több száz kilométeres óceáni jelenség az El Niño hatására nagy mennyiségű meleg vizet szállít Amerika partjaihoz, és mintegy 15 cm-rel emelheti meg a tengerszintet. A legmagasabb vízállás a téli viharokkal és az erős dagállyal együtt növelheti az áradások és a partpusztulás veszélyeit. Kaliforniában szükségállapotot hirdettek, hogy felkészüljenek a rendkívül erősnek ígérkező El Niño hatásra. Holnap továbbra sem mozdul az időjárás, sok napsütésre, száraz időre és legfeljebb kevés magas szintű felhőre számíthatunk. A légmozgás jobbára gyenge vagy mérsékelt maradhat, délután pedig 23-26 fokot mérhetünk. Úgy tűnik, a jövő hét első fele is csendesen telhet, hétfőtől szerdáig főként napos, csapadékmentes idő ígérkezhet. Jelen állás szerint csütörtökön már változhat a kép, nyugat felől megvastagodhat a felhőzet, és egyre több helyen nőhet meg az eső, zápor, helyenként ez zivatar esélye.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok. A Biki, vagy mivel tegnap válogatott meccs volt, nyugodtan mondhatom azt, hogy az első félidőnek vége, jön a második félidő, a kezdőrúgás pedig nem másé, mint a Buddy Rockersé, jön az I Like The Way.
3: Na-na. Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az idő, hogy segítsek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Úgyhogy azt mondom, hogy vágjunk is bele. Holnap október 4-én Ferenc névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni, kérem szépen, az Arankákat, az Auréliákat, az Edvineket, a Fodorokat, a Gyémántokat, a Hajnalkákat, a Larinákat és a Zorkákat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod mi a dolgod. Mi pedig most rohanunk tovább, hiszen nagyon sok, nagyon jó zenét kell még lejátszani.

fénye távolodik. Mögöttem az értelmetlen szürkeségnek vége. Az ajtók sorban

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most a pop koronázatlan királynője, aki nem más, mint Madonna, aki örökké fiatalnak képzeli magát, de ez már annyira nem igaz. Viszont nagyon jó sminkesei vannak, nagyon jó sztálisztja van, és nagyon jó szögből tudják fotózni, úgyhogy tényleg letagadhat sokszor, nem mindig, sokszor egy pár évet. Na, de hagyjuk is ezt, Madonna jó, és a hangját imádjuk. Jön az American Pie!

Best FM a legjobb zenék, egy üzenet a szingliknek, hölgyeim és uraim, Lutrisa McNeil, Someone Loves You, Honey érkezik most nálunk, és óriási nagy igazság a dal címe. Mindenki megtalálja a párját, csak ki kell várni, türelmesnek kell lenni, na meg egy picit dolgozni kell értem, de mindenkinek megvan írva, hogy van egy párja. Ennyi, biztosra mondom én ezt mindenkinek, meg Lutrisa McNeil is. Someone Loves You, Honey, most itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szombat éjjel kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól vagytok, remélem már nagyon sokan pihennek. Akik meg dolgoznak, azoknak szóljon a következő dal, ami nem más, mint Kelly Rowland-től. A munka, tehát work!
1: Ez a Night Shift a Best

Night Shift. Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán, és csak jó hírekkel szolgálatok. Mondjuk az annyira nem, hogy reggel 5 fok lesz, kicsit cidri, viszont 24 fok lesz napközben, teljes napsütés, nulla felhő, nulla szél és nulla eső, na meg nulla front. Egy tökéletes vasárnapnak nézünk elébe. És ennyi. Negrokám, cada vez, ezzel megyünk tovább.

Hallottam meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, lehet az ember a világ legjobb gitárosa, lehet az egyik legismertebb ember a földön, viszont hogyha nem érzi jól magát a koncert előtt, akkor a felesége mondhatja azt neki, hogy Carlos, kisfiam, ülj le szépen, nyugodj meg, pihent ki magad, aztán majd mész koncertezni, amikor én engedlek. Hát ő Carlos Santana, na meg persze Beneje, jelenleg kiegészülve a The Project GMB-vel, jön a Dirty Dancing. Ladies and gents.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfeledni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk. Ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Tudjátok nagyon jól, ezeket az oldalakat kell megkeresni, ezeket az oldalakat kell megvizsgálni, lecsekkolni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Mi pedig előre is nagyon szépen köszönjük. Na de mivel megyünk tovább a folytatásban? Jön a Texas! Ez az Inner Smile!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy holnap este is találkozunk. Na meg utána is, hiszen most egy ideig én leszek majd este 8 és éjfél között White Boy helyett is. Na, de már elég mindenkinek jó pihenést és egy csodás éjszakát. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este találkozunk, addig is. Ciao, ciao, és persze, ciao!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: We out.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. What up?
2: It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new diva.